Thank you.

0: ez lesz a harmadik nyári session ezen a nyáron tőlem. Ma reggel drum and bass-t fogok játszani nektek. Ez az első zene, amit most hallatok, Great Classics és Jordi and Netty a vokálnál. A remixet pedig Kongo Netty követte el, a szám címe pedig Anything. A teljes tracklistát majd megtaláljátok a Tilos Rádiónak a weboldalán, a műsor vége után majd egy kicsivel. Archívó tracklistát, és remélem, hogy bekövettétek már a Tilos Rádiónak a Instáját és Facebook oldalát. De ajánlom figyelmetekbe facebook.com/dst.tilos.dantempo Facebook oldalt kommenteljetek, lájkoljatok, küldjetek üzenetet. Ugyanez Instán is dst.tilos.dantempo.
1: For the first time, you're probably saying all of those things being redefined.
0: Tátok a Summer's Mew 2026 harmadik része, egy drum and bass session, nyári mixek, nyári zenék. Főként majd soulful drum and bass lesz. Itt ott egy kicsit komolyabb, húzósabb darabok, de azért még mindig deep lesz. Még egyszer, tehát DST itt a Tiloson. Summer's Mew 2026 harmadik része, egy soulful DMB session. Egészen 9-ig tartsatok velem.

Szép reggelt mindenkinek, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3. Ez az utolsó zene mai reggeli Down Tempóban. Mindenkinek köszi a figyelmet, remélem tetszett. Ez volt a Summerism Sessions 2026 harmadik része. Velem DST-vel. 100% vinyl mixet toltam nektek ma reggel. Ez főképpen Soulful Drum and Bass. Volt egy-két húzósabb darab, de szerintem még bőven belefér a deep kategóriába. Még mindig deep volt. Amit pedig most hallottok az Intelligent Manners-től, a Numb. Egy fantasztikus lemez a fókuszon. A tracklistát is az archívot, ha még nem tudnátok, ha megtaláljátok a Tilos Rádió weboldalán, tilos.hu-n. Kövessétek be a Tilosnak a Facebookját és Instáját is ugyanúgy. De ajánlom figyelmetekbe facebook.com/dst.tilos.downtempo. Azt is kövessétek be, lájkoljátok. Esetleg küldhettek üzenetet is. És értesüljetek a legelsőként a következő műsorral kapcsolatos hírekről, amivel 2 hét múlva jövök. És az is ugyanúgy, mint ez, egy 100% vinyl session lesz. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, és legyen egy nagyon szép napotok. Remélem tetszett. Hát akkor sziasztok.

okinavai, ilyen kicsit népies, traszkó beütésű csapatnak a egyik száma jön, amiben különlegesen érdekes, hogy a dobos a traszkó okinavai éneklés alatt olyan törtütemes drum and bass álom alap dobtémákat játszik, hogy az elképesztő. Utána meg megyünk tovább majd Yellow Magic Orchestrával, meg ilyesmikkel. 60-as, 70-as, 80-as, max. 90-es években.

Sziasztok, ennyi volt már a japán műsor, a Nippon Groove itt a Tilos Rádión. Most olyan retrós zenékkel, a 60-as, 70-es, 80-as évekből, meg egyetlen egy szám erejéig volt, azt hiszem 90-es évek elejére is így kis kitérő. Jövő héten szokás szerint valami egészen más lesz, akkor is Japánból, és akkor is 9-től fél 11-ig reggel, szombaton. Addig is, sziasztok!

0: Szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Szép Kilátó Fogadó, a Tilos Rádióban Ránki Júlia vagyok. A műsort ma felvételről halljátok, mert Vörösvári Ákossal így tudtunk megegyezni, hogy így ér rá, és nagyon jó, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy ráérsz. Messziről jöttél. Ha azt mondom, hogy diszel, talán onnan jöttél, de majd mindjárt megbeszéljük, hogy onnan-e, akkor talán a Tilos hallgatók is tudják, hogy miről fogunk beszélni. De ha azt mondom, hogy műgyűjtő, Vörösvári Ákos műgyűjtő, akkor nem biztos, hogy pontosan fogalmaztam, de diszel és a látvány első magyar látványtár így kapcsolódik össze. Az van a kérésem, vagy a kívánságom, hogy megteszed el, hogy te magad mondod el, hogy mi ez? Mondanám azt is, hogy ki vagy, hogy műgyűjtő vagy ebben az értelemben, de próbáljuk meg körülírni, hogy honnan jössz, és mit csinálsz.
1: Igen, hát köszönöm a meghívást. Kíváncsi vagyok, hogy hányan ismerik a rádió hallgatói közül a
0: első
1: magyar látványtárat.
0: Egy spontán szavazást indítani.
1: Na hát kíváncsi vagyok.
0: Biztos sokan egyébként.
1: Szóval a látványtár szó az az én leleményem, és egy Budapest diszel közti autóúton jutott eszembe, és szerencsére keveseltem ezt az egy szót, és amikor leültünk az alapítókkal, négy házas pár, nyolc jó barát, akkor buzdítottam őket, hogy valamit még kellene mellé biggyesztenünk. És akkor az egyik alapítótársunk, Pócsi Ferkó, kibökte, hogy legyen első magyar. És hát ezt abszolút pillanatok alatt elfogadta az alapító közösség, és azóta első magyar látványtárként létezünk.
0: Itt már is meg kéne állnunk, mert mi az, hogy látványtár? Én értem, magyarul érthető.
1: Igen.
0: Tár, raktár, tárlat, látvány, látjuk, tárlaton látjuk, tehát az lesz a látványtár, vagy honnan van ez a szó?
1: Hát ez egy kis csorba, hogy ez csak magyarul érthető, és gyakorlatilag lefordíthatatlan. Úgyhogy a német nevünkben is, meg az angol, meg hát egyéb névre, meg egyéb nyelvre még nem fordítottak le minket. A látványtár az magyarul szerepel, mert képtelenség.
0: Egy angol, ahogy kimondja, az szép lehet. Nem is tudom. Létvényi.
1: Igen. Szóval, és ez annak volt köszönhető, hogy hát ha jól sejtem, hogy nem múzeum vagyunk, nem galéria vagyunk, hanem tényleg a látványok összességét kínálja, produkálja ez a nagy-nagy gyűjtemény, mert hogy egy nagy gyűjteményre alakult.
0: Mióta?
1: 1990 tavaszán jegyeztek be minket.
0: Ez a látványtár bejegyzésed, de te mióta gyűjtöd ezt a gyűjteményt?
1: Ja, hát gimnazista korom óta, tehát tizen pár éves korom óta.
0: Az hány éve van?
1: Hát az 60-nál több most már. Igen.
0: Hogy kezdődött? Azt olvastam, hogy madarász akartál lenni.
1: Vagy bogarász.
0: Vagy bogarász.
1: Hát mert a természet

0: Éreztem igazán a saját környezetemnek.
1: De egy budapesti vagy.
0: Hát budai. Budai vagyok, sőt erdőszéli vagyok, mert ahol mi lakunk 75 éve, az erdőszéle volt még akkor, ma már szó sincs erről, mert kijebb ment a város, és hátrál az erdő.
1: És beépült az a rész.
0: Be.
1: Tehát, hogy akkor igazából ez egy ilyen gyerekkori természet szeretet, vagy imádat, vagy kíváncsiság, de attól még a gyűjtögetés.
0: Hát, erre nincs válaszom, de azt hallottam, hogy vannak emberek, akik gyűjtenek, és vannak, akik szétszórnak. Hát én az előző csapatba tartozom.
1: De azt olvasom, hogy az édesapád is gyűjtő volt.
0: Hát külső szemmel talán annak tűnt, de gyakran mondogatta, hogy szeret szépen lakni, és az ő tárgy szeretete azt célozta, hogy szép környezetet alakíthasson ki. Tehát vitrinek voltak tele porcelánokkal, egyebekkel, meg szőnyegek, meg szép bútorok.
1: És meg...
0: De én ezt nem tartom. Akkor se tartottam igazi gyűjtő tevékenységnek, ma se. Szóval ez más volt. Ez az ő szép igényének a megtestesülése volt.
1: Mi volt az ő foglalkozása?
0: Hát annak idején, hogy úgy mondjam, könyvkiadó vállalata volt, sokszorosító irodája volt, papírírószer kereskedése volt, és mindez a Múzeum körút és környékén, amit aztán...
1: És az antikváriusok, akik szintén gyűjtögetők közelében.
0: Igen, hát gondolom már akkor is voltak antikváriusok, mert én még akkor nem léteztem. Hát aztán mindez véget ért az államosítások idején, percek alatt mondhatni. Akkor én 2 éves voltam éppen.
1: 10 voltatok testvérek.
0: Igen.
1: Ezt is csak olvastam. És az édesapád Vörösvári László gyűjteménye valamilyen módon mégiscsak bekerült a látványtár anyagába.
0: De neki köszönhetően, mert hogy úgy rendelkezett, hogy mindent szétoszthatunk egymás között 10, kivéve a dohányzás történeti gyűjteményét, amit egybe kell tartanunk, és a kezelését pedig rám testálta.
1: Akkor már ő látta, hogy te ebben...
0: Igen, igen.
1: ...jó tulajdonságokkal rendelkezel.
0: Igen, hát így láthatta. És aztán... aztán a testvérek hosszú távra a látványtár kezelésébe utalták ezt a gyűjteményt.
1: Tehát akkor a porcelánok is jöhettek, meg a papírok.
0: Nem. Csak a dohányzás történetéről van szó. Az összes többit azt valóban szétosztottuk 10 között. És aztán meg úgy alakult, hogy megvásárolta az örökösöktől a látványtár a dohányzás történeti anyagot. Tehát
1: de a látványtár az te vagy? Olyan értelemben, hogy eldönteni, hát hogy mit kell megvenni?
0: Igen, de hát alig várom, hogy ne csak én legyek a látványtár.
1: Ez már a jövő, majd erről beszélünk.
0: Igen, uh-huh. Szóval ez egy... Szóval örülnék, ha kiderülne, hogy ez tévedés, hogy nem én vagyok a látványtár, mert akkor, ha ez igaz lenne, akkor velem együtt kimúlna, ami viszont nagy marhaság lenne, hogy úgy mondjam.
1: Jó, akkor ugorjunk egy nagyot időben, és mondd el, hogy mit teszel annak érdekében, hogy ez a kívánságot teljesüljön.
0: Igen, hát elsősorban
1: is... Ha kérdezhetek ilyet, ha nem titok.
0: Hát nem, szó sincs róla, hogy titok lenne. Fiatalítani kell a kuratóriumot, mert az alapítók, akik egyben a kezdetekben legalábbis kurátorok is voltak a látványtárban, ki öregedünk, hogy, és már csak négyen vagyunk a 8 alapító közül, tehát halaszthatatlan feladat, hogy fiatalítsunk, és ez el is indult, hál' Istennek. Tehát van egy 40 éves kurátorunk, van egy 30 éves, és van egy 60 alig múlott, ő is 20 évvel fiatalabb, mint mi.
1: Hogy történt ez, vagy hogy találtad őket? Neveltél magad mellett szakembereket, vagy csak hozzátok csapódtak?
0: Hát be van véletlen találkozás, ha vannak véletlenek, de van, hát vannak ez törvényszerű történések. Hát
1: mesélj.
0: Én hiszek ebben, hogy a 30 éves, aki az Iparművészeti Egyetemen végzett, ő nálunk gyakornokoskodott, mert hogy van kötelező, azt hiszem, egy hónap gyakorlati idő, és minket választott. Miután hát elég sok mindent tudott rólunk, mert hogy az egyik tanáruk az minden évben elhozta őket augusztus végén a látványtári aktuális kiállítást megnézni.
1: Diszelbe.
0: És akkor ilyenkor hosszú beszélgetések is voltak a kiállítás nézést követően. És ő ott volt az egyik hallgató a 20-valahány közül, és tehát miután minket választott, és akkor egy hónapig több alkalommal találkoztunk, és ez már vagy lassan 3 éve volt, és azóta is kapcsolatban vagyunk, és hát ő lett a legfiatalabb kurátor.
1: Elárulod a nevét?
0: Füzesi Dorottyának hívják.
1: Budapestről lesz 2,5 óra autóval, hiszen, de nem mindegy, hogy valaki honnan jár le rendszeresen, ez szó szerint, hogy jár oda, bocsánat, jár oda rendszeresen. Tehát ez egy plusz elhatározás kérdése, és nem csak szakmai döntés. Nem tudom, hogy ő Pestről megy-e, de hát ha itt járt egyetemre, akkor lehetséges, hogy ide valósi Pestre, Budára.
0: Igen, de hát nem kell, egy kurátornak nem kell rendszeresen Diszelben megjelennie. Szóval a kurátor akárhol működhet a látványtár javára.
1: Hát hiszen te is akárhol is működsz.
0: Hát valóban.
1: Mert nézni kell dolgokat.
0: Szóval nem a földrajzilag nem kell helyben lenni ahhoz, hogy szolgálhassa valaki, működhessen a látványtár javára.
1: És a többiek is fővárosiak? Akkor fogalmazunk így.
0: Mindenki. Érdekes módon.
1: Hát te is.
0: Mindenki. Hát én is, bár már idegenül mozogok, ha őszinte akarok lenni a itt. Fővárosban, igen.
1: Hát nem csak a szülőházadat nőtte be a város, hanem sok minden nagyot változott 60 év alatt.
0: Hát hihetetlen sokat.
1: Pontosan már díszel nem 60 éve van, csak a döntésed, hogy mivel fogsz foglalkozni.
0: Igen.
1: Visszamehetünk most egy picit, vagy beszélsz a többiekről is, akik a jövőt jelentik? A 40 éves, meg a fiatal 60-as, hogy ők hogyan?
0: Hát majd szóba kerülhet, biztos.
1: És most visszamehetünk oda, hogy a testvérek egymás között édesapád Vörösvári László hagyatékát igazságosan az ő kívánságának megfelelően elosztottátok, és akkor szányban volt.
0: Hát ez 90 legelején volt, tehát ez közvetlenül előzte meg a látványtár születését.
1: De akkor neked már volt gyűjteményed,
0: hát
1: nem csak ez.
0: Óriási
1: gyűjtemény. Na most akkor azért mondom, még egy kicsit menjünk vissza időben, hogyha gimnazista korodban kezdődött, és a madarászás, bogarászás az inkább egy ilyen életfilozófia, tehát tudom, hogy madár, vagy az állat preparátorként is dolgoztál, és ennek meg volt a maga menete, mire abba hagytad, de abból is sokat tanultál, de hogy lett, hogy fordultál a tárgyak felé, szóval emlékszel, mi volt az első, az édesapád tárgyain túl, amire először azt mondtad, hogy ezt én elviszem, megszerzem, mit mond egy gyűjtő, szeretném, akarom, kell.
0: Hát gyerekkoromban bélyegeket gyűjtöttem, mint nagyon sok gyerek, meg gyufacímkét. A lányok szalvétát, igen, nálunk is a család.
1: De nekem megvan az édesapám bélyeg és gyufacímke gyűjteménye. Az édesapám 110 éves lenne úgy egyébként, szóval még megvan.
0: És csodálatos. Nem szoktak megmaradni ezek a gyűjtemények tapasztalataim szerint. És aztán numizmatikával kezdtem foglalkozni, de itt okokat, magyarázatokat ne várjál tőle, mert fogalmam sincs, hogy miért.
1: Érmék.
0: Igen, igen.
1: Nem és a pénzek? Vagy pénzek is?
0: Pénzek is, plakettek is, persze. Tehát pénzérmék és művészek által készített plakettek.
1: És akkor már tudtad, hogy ki a jó művész? Vagy csak ránéztél,
0: hát
1: és tudtad,
0: nem,
1: hogy tetszik?
0: Nem hiszem. Hát ez persze, ezek ilyen vonzalmakon alapuló döntések. Hogy...
1: Már itt kezdődött.
0: Hát igen, mert hogy én hát ezt elég fontosnak tartom, hogy azért a numizmatákról elmondható, hogy ők eldöntik, hogy melyik kort gyűjtik például, hogy a római pénzeket, netán keltákat, vagy a kettő, vagy barbár pénzeket, vagy Ferenc József korától napjainkig, vagy szóval kiválasztanak egy kedves korszakot maguk számára, kedveset, és azt gyűjtik, de én sose tudtam eldönteni, hogy a korszakokat nem állítottam, meg mesterségesen nem állítottam magamnak korlátokat, mert ezek egyúttal korlátok.
1: Ez nem csak a numizmatáknál korlát, hanem minden gyűjtőnél, hát minden úgy gyűjtő.
0: Hát igen, szóval én nem ismerem ezt az önkorlátozó szisztémát, hanem amire úgy éreztem, hogy az önkifejezésem érdekében szükséges, hogy a környezetemben legyen, azt igyekeztem megszerezni, mert hogy az volt az elképzelésem, hogy én azért lettem gyűjtő, mert hogy nincsen saját nyelvem ahhoz, hogy megnyilatkozzak a világ dolgairól, tehát elkezdtem tárgyakat, képeket, műalkotásokat magam köré gyűjteni, hát maradjunk ennél a kifejezésnél, és ezeket idézetekként használva évtizedek alatt kialakult az én nyelvem, amivel már meg tudok nyilatkozni a világ dolgairól. Hát ilyen egyszerű.
1: Ez nagyon szép. Csak akkor mit írjunk a névjegyedre? Mégse az, hogy műgyűjtő, hanem...
0: Hát az mást jelent, szerintem.
1: Emellett még ráadásként te magad is, mondhatom, az alkotsz, készítesz
0: hát tárgyakat. Hát amennyiben a kiállítás rendezés alkotásnak tekinthető, és szerintem annak, mert ott is interpretációról van szó, szóval én az előadó művészetek egyik bal kézről való ágának tekintem.
1: Tárgy előadó művész.
0: A kiállítás. Hát igen, mert van, aki meg tudja szólaltatni a dolgokat, van, aki nem. Hát szóval, tehát elég egyszerűnek látom, de nyilván nem ilyen egyszerű.
1: Mégis ez a műgyűjtő jelzés, ez a sajátod, szóval hát nem veszed zokon, hogy azt a kifejezést azt mondom, hogy így tartanak számon, de mondjuk a Wikipédia is ezt írja, hogy műgyűjtő vesző, kiállítás rendező.
0: Nem is tudtam.
1: Igen. Nyilván nem te csináltad ezt a szócikket, hanem valaki elkezdte, de sajnos nincs aktualizálva, de majd nem tudom, ki csinálta. Itt innen üzenjük, hogy írja be a további fejleményeket, amik a 2000-es évek eleje óta történtek. Csak engem foglalkoztat ez, és a barátaimmal beszélgettünk erről, amikor legutóbb ott voltunk Diszelben, hogy mi a neve ennek, és én mondjuk magammal abban maradtam, hogy hát ez a vörösvári ákosság, de ilyet ugye nem lehet hétköznapi nyelven mondani. Tehát, hogy kitaláltál valamit, és csinálod tényleg 60 éve, amit, amikor ezt így említi valaki, akkor tudja, hogy mit lásson maga előtt. Így a látványtár teljes mértékben megtestesül. De nincs neve a foglalkozásodnak. Nem baj. Csak próbáljuk körbe rajzolni.
0: Szerintem se baj.
1: Milyen végzettség kell ehhez? Tehát, hogy amikor most megint visszamegyünk a gimnazistához, kigyűjt ezt, azt, azt.
0: Hát
1: érettségi után, hogy?
0: Érettségi után néhány kísérletet tettem erdőmérnöki karra, meg állatorvosi karra bejutni. Ezek nem voltak sikeres vállalkozások, és aztán abba hagytam, és mindenféle munkákat vállaltam. Az erdei munkás voltam éveken át, meg teherautón kocsi kísérő voltam.
1: Ezek később mind jól jöttek.
0: Az csak egy évig tartott. Hát igen, minden kamatozik az embernek, ha úgy csinálja, ez az érzésem.
1: És hol gyűjtötted, amit úgy érezted, hogy szeretnéd, és meg is szerezted magadnak? Tehát ott laktál valahol, ahol volt egy pince, vagy egy padlás, vagy... tehát mielőtt Diszelben sikerült helyet és teret építeni, hol volt az egyre sokasodó gyűjtemény?
0: Hát az a budai lakásunkban volt, a apánk nagy szomorúságára, mert tőle ezek a modern tárgyak, hát műalkotások meglehetősen idegenek voltak, és szó szerint fájdalmat okoztak neki. Szóval nem volt egyszerű. Tehát volt egy szobám, amit egyedül laktam, és hát ott alig lehetett megmoccanni.
1: És akkor a falra föltetted, amit éppen sikerült megszerezni?
0: Hát ami elfért a falon, de hát nagyon hamar beteltek a falak, és utána ösvények maradtak a szobában.
1: Neki meg kell állnunk, mert azt mondod, hogy ezeket a modern dolgokat, és hol vagyunk a 60-as, 70-es években.
0: Igen.
1: Te már akkor a kortárs magyar, ezt így érted, a modern dolgokat, az akkori kortárs magyarok, mondanál neveket? Kérlek.
0: Hát Szem Adám György, akivel egy osztálytársak
1: voltatok, nagyon szépeket írt rólad.
0: Prutkai Péter, Svierkiewicz Róbert, hát talán ők voltak az elsők, akikkel kapcsolatban.
1: Ők kortársaid?
0: Hogyne. Hát igen.
1: És ez egy ilyen társasági dolog volt, hogy meghívtak, vagy elmentél kiállításra, és akkor mondtad, hogy ezt megtartanám, szeretném.
0: Hát nem a kiállításokra, a lakásukra, illetve a műtermükbe, ha volt műtermük. Hát ennek a háromnak speciál nem volt műterme, hát a lakást használták műteremből.
1: Honnan tudták, hogy téged ez érdekel? De ez hogy kezdődött? Hát hogy lesz egy bogarász erdő munkásból, kocsi kísérőből?
0: Hát ugye Gyurival, Szem Adámmal egy osztályba jártunk, hát ez ott nem volt kérdés. Hát nálunk van a legelső olajképe például, ami egy kakas viadalt ábrázol. És... hát szóval ez mint a vízfolyás, ebben semmi probléma nem volt. Szóval meg az ember meghallott valamit, vagy elolvasott, vagy...
1: Tehát mi beszélgettetek ezekről a dolgokról, hogy festészet, tehát gondoljunk bele, hogy 60-as, 70-es években járunk.
0: Igen, de nem is kellett beszélgetni. Uh-huh. Szóval ez én nem tudok, mai napig nem tudok képekről, szobrokról beszélni, tehát megnyilatkozni, mert az, ahhoz egy más képesség kell. Viszont az első pillanatban eldől, hogy szükségem van rá, vagy nincsen. Hát, Tehát nem beszélgettünk. Én szerintem egy festővel se beszélgettem a művészetről.
1: Nem is így gondolom.
0: Hát csak kinyilvánítottam, hogy mit szeretnék tőle beemelni a gyűjteménybe, és ennyivel.
1: És arra emlékszel, hogy mi volt a reakció? Tehát aztán már kézről kézre adtak, nyilván hát a művészek egymás között ezt már így persze, nagyon szépen meg szokták tárgyalni.
0: Hát nézd, az esetek 90-valahány százalékában sima ügy volt minden választásom. És volt egy-két, hát pontosabban két művész, egyikük már nem él, az egy Dein Pál, akinek bemutatott egy nagymester, egy szentendrei, hát ma már klasszikusnak nevezhető, a Kornis Dezső, bemutatott, mint ifjú gyűjtőt, vagy fiatal gyűjtőt, nem tudom, melyik szót használta. És ettől a Dein Pál egy olyan úgy nyilatkozott meg, hogy úristen fiatal gyűjtő, szóval valami ilyesmi.
1: Van ilyen, nem itt a fülének.
0: Igen, igen, na de nem, de szóval ez engem sajnálatos módon távol tartott ez a megnyilatkozás a Deimnek attól, hogy valóban fölkeressem, holott nagyon szerettem volna Deim képeket is birtokolni. Szóval egy olyan íze volt, vagy olyat véltem ki hallani az ebből a gesztusából, ami így hatott rám. Hát nem,
1: És ez így maradt?
0: És ez így maradt gyakorlatilag végig.
1: Milyen gyűjtők voltak annak idején ebben az időszakban? Utólag már lehet úgy tudni, ilyen, nem is biztos, hogy mindenről tudunk, de neked volt szerencsét találkozni olyan gyűjtővel, aki olyan hatással volt rád, hogy mintha járnál valami képzésre, vagy egyetemre, hogy szal az élet
0: hát
1: gyűjtője.
0: Hát két ilyen találkozásom volt. Hát egyikük maga is művész volt, de gyűjtő is, a Trösterverrel, aki nem tudom, létezik-e még, ha igen, akkor Svájcban valahol. Aki néprajzi, tehát kirúgták valamikor valamiért, ő is az iparra járt. Valaha, tehát nem fejezte be a tanulmányait, és végül is festő lett belőle, de ismeretlen maradt a mai napig.
1: Sose hallottam róla.
0: Igen, mert abba hagyta, és beletemetkezett a népi tárgyak gyűjtésében, amiben hallatlan tehetséget mutatott, és szenvedélyt, és eredményességet, szóval. Na és hozzá volt szerencsém eljárni, és egy csomó mindent, saját képei is kerültek hozzám, de az már a disszidálását követően.
1: Tehát ami itt maradt Kalán.
0: Igen, és a férje nagy örömére átvettem, megvettem a hozzáférhető munkát.
1: Viszont a népi tárgyak azok meghatározóak a mai gyűjteményedben. Ez innen származik?
0: Hát innen származik, valóban.
1: És a 60-as, 70-es években bőven volt, még talán a 80-asokban is, ha az ember nem Budapesten keresgélt, akkor a padlásokon, sőt, hát igen, az udvarokban is bőven volt ilyen tárgy. Sérülten,
0: igen,
1: koccanásosan, kicsit ilyen-olyan, nem olyan, de téged ez egyáltalán nem zavar.
0: Szóval az egy mesés helyszín volt az ő lakása tényleg, és mindig más-más arcát mutatta, mert hogy mindig kerültek be friss darabok, és kerültek el onnan más gyűjtőkhöz, bútorok, cserepek, textilek, a legkülönbözőbb műfajokat.
1: Vasak, ilyen-olyan vasak.
0: Hát talán vasak is, igen.
1: És a másik?
0: A másik gyűjtő pedig, és ezt a könyvügynök korszakomnak köszönhetem, a kolozsvári házaspár.
1: Győr.
0: Győrött, igen, raktak, és hát addig én régiséggyűjtő ifjúnak éreztem magam, vagy tudtam magam. Tehát akinek a modernhez semmi köze nincs.
1: Kivéve az iskolatársai és társai, amiről az előbb jó, beszéltünk. Hát igen, de már az, valami volt akkor.
0: Igen, de azért fontosabbak voltak még a régiségek. Mm-hmm. És náluk, és ez is pillanatok alatt történt, tehát első látásra mondhatni szerelem, hogy akkor ott valódi, igazi kortárs munkák is fölkeltették bennem a birtoklási vágyat.
1: Így nevezett?
0: Hát akkor így neveztem.
1: És egy gyűjtőtől megszerezni valamit?
0: Hát ez nem ritkaság egyik gyűjtőtől.
1: Hát van olyan gyűjtő, aki elad, mert abból tud újabb dolgokat venni.
0: Hát elad, elcserél. Szóval hát ezért keresik egymás társaságát a gyűjtők, hogy tapasztalatcsere, meg műcsere, meg egyáltalán.
1: És sikeres voltál ebben a kolozsvárieknál? Mert az akkor nagyon, ugye ez az a gyűjtemény, amiről akkor kevesen tudtak, mert igen. Ők egy gimnáziumi tanárházas pár voltak, de utólag meg minden onnan származik szinte.
0: Igen.
1: Ez az egyik forrás szinte.
0: Igen. Na jó, hát eleinte szóba se jött, hogy onnan elkerülhet valami.
1: Mondjuk neveket, hogy érthető legyen, hogy mi ez a minden, ami ott.
0: Hát ott nagyon jelentős Bálint Endre anyag, Anna Margit anyag, Kornis Dezső, Ország Lili, Keserű Ilona, Dein Pál, Kondor Béla, hát szóval...
1: A teljes kánon.
0: Igen, hát ez csupa nagy név, csupa nagyszerű művész. És később csere révén. Szóval tudtunk cserélni, mert én túl, ahogy mondjam ezt, hogy szóval nem volt már szükségem a szürrealizmust képviselő művekre, és az Ország Lilitől nekem kizárólag
1: az a korszak volt.
0: Szürrealista munkák szerepeltek, igen, és az viszont nem szerepelt a kolozsváriéknál, mert ők meg szóval elkerülte a figyelmüket, vagy nem tetszett, vagy nem tudom, szóval idegen volt tőlük valami ilyesmi. Na de eltelt közben sok év, én kiszerettem belőle, ők beleszerettek, és akkor...
1: Csere.
0: Akkor cserébe.
1: De például az első Ország Lili, amit aztán el tudtál cserélni, az első szerelem, az hogyan? Visszaemlékszel rá, hogy volt?
0: Hát ugyanúgy, ahogy az összes többi képbe, tehát első látásra, szó szerint de értendő. Hol? Az Ország Lili lakásán, ami egy nagyon, ez egy, nem tudom, volt-e 50 négyzetméteres.
1: Pici volt, az életmű kiállításból sok minden kiderült.
0: Igen. Szóval
1: készelében. Ott. És hogy ez hogy jött létre, ez a találkozás, tehát ez is valaki...
0: Na és speciál a kolozsvári Ernő révén jött össze, és ő vitt el a Kornishoz is, meg a Anna Markithoz is.
1: És ő egy jó ajánló levél volt, mert őről azt tudták,
0: hát
1: abszolút,
0: hogy igen.
1: Jó helyen vannak a művek nála.
0: Igen.
1: Van egy nagyon kényes kérdés, hogy abból, amit elmondta, hogy mit dolgoztál,
0: igen.
1: Abból volt pénz a pénz az hozzátartozik a gyűjtéshez.
0: Hát, hogy ne.
1: Abból volt pénzed ezekre a dolgok. Akkor ezek nem milliós tételek voltak, szóval de nem a mai árakon kell gondolkodni.
0: Persze.
1: De hogy mégis, hát ezért te egy fiatalember voltál, aki jó dolgozol. De erre futotta abból, vagy valahogy másképp kell elképzelni?
0: Hát könyvügynökként jól lehetett keresni.
1: Könyvügynök.
0: Vidéket járva rengeteg minden tárgyba belebotlottam, amit megvettem, és ezt később pénzé lehetett tenni. Tehát volt bevétel a jónak számító, nem fix fizetés, mert ott a teljesítmény függvényébe fizettek. Tehát ha sokat teljesítettél, akkor sokat kerestél.
1: Mi volt az elképzelésed az egyre növekvő tárgyegyüttes birtokában? Mi lesz ebből?
0: Hát igen, erre nem volt se kérdésem, se válaszom, hogy egyszerűen szóljak erről, de szóval nem értem, a mai napig nem értem, hogy miért gondoltam, hogy megvehetek 2 ajtónyi méretű képeket, amik a lakásban se nagyon voltak elhelyezhető.
1: Ez 89 előtt bárki felajánlotta, hogy csinálj kiállítást, vagy legyél szakértő, vagy bármit.
0: Hát egyrészt több múzeum keresett meg, akik kölcsön kértek hazai vagy külföldi kiállításaikra nálunk őrzött darabokat.
1: Nyilván a kortárs magyarokból feltételezem.
0: Nem csak kortárs, nem, hát gulácsi rajzokat is, meg moholi nagy rajzokat is. Szóval...
1: Ezeket hol? Moholi nagy rajzokat honnan? Hogyan?
0: Hát az egy nagyon érdekes történet. Akkoriban legalábbis úgy tudom, egyetlen magán antikvárium volt a Korvin téren, a Forgács. A keresztneve nem jut eszembe. Mindegy, a Forgács antikvárium az fogalom volt. Minden híres tudósunk, gyűjtőnk, hagyatéka az nála landolt, mert szóval ez valahogy törvényszerűen így alakult. És ez az anyag is hozzákerült a... Hát most nem jut eszembe kinek a hagyatékából, a nevek már csak ilyenek.
1: Nem baj.
0: Igen, és éppen az üzletben voltam, az üzletében, ami egy varázslatos hely volt egyébként, a Korvin téren, ahogy mondtam már.
1: Az ott az első kerületben.
0: Igen. És egy amerikai vevőnek kínálta éppen ezt a 100-nál több első világháborús tábori postai levelező lapra rajzolt.
1: Ezek a hivatalos postai levelező lapra rajzolt.
0: Igen.
1: És onnan lehetett tudni, hogy ez mind Mohol így írta alá, abból lehetett tudni.
0: Nem, alig vannak közte aláírt lapok, és szöveg is kevesen van. De volt például 2 önarckép, meg szóval tudni lehetett, de Hevesi Iván volt. Hevesi Iván hagyatékából került oda. Tehát akinek küldte, akivel levelező viszonyban volt.
1: Hát ezt akkor kellett tudni az antikváriusnak, persze.
0: Hát persze. Na és ez az amerikai, hát nem tudom, gyűjtő volt-e, vagy kereskedő, de nagyon snasznak tartotta ezt. Hát Moholitól nem ezeket tartjuk természetesen.
1: Igen.
0: Érvényes, vagy nem tudom minek, érett műveiknek, de viszont mint legelső képzőművészeti próbálkozása és ez a sok tucatnyi levlap, szóval ha egy ilyen lenne, akkor az senkit nem érdekelne, vagy szóval érdektelennek tűnhetne, de 120-130 darab az olyan, az már egy önálló kiállítási anyag. Na hát a lényeg az, hogy ahogy kilépett az üzletből ez az ember, én megvettem ezt a tételt.
1: Drágán?
0: Hát, nézd, ez ma nevetséges áron. Akkor, mivel sok volt, sokba került, tehát ez el kell mondjam, mert hogy ez képtelenségnek tűnik ma. Tehát akkor 100 forintért műtárgyakat lehetett venni.
1: Igen.
0: És ennek darabja 100 forint volt. De a Kornis Dezsőtől, aki hát korának a legdrágább művésze volt, ő mondta ki, ez köztudott, ő mondta ki az élő művészek közül először a 10 000 forintos képárat.
1: De festett olajképről beszél.
0: Festett olajképről. De tőle is lehetett 100 forintért A4-es ecsetrajzokat vásárolni. Tehát most nem tudom, azt mondhatjuk-e, hogy akkor jó volt a forint, vagy hát nem volt
1: ára. Nem tudom, 100 forintért mit vettél, megebédeltél egy elegáns helyen.
0: De nem úgy gondolod, hogy egyedül ebédeltél meg. 4 ember tudott akkor megebédelni 100 forintot.
1: Ez igaz.
0: Én hála Istennek a kezdetektől kiállításokban gondolkodtam. Tehát,
1: a szűk szoba, amiben már nem fértél el.
0: Lehet, hogy azért.
1: Azt arra sarkalt téged, hogy lásd, hogy mi mindent lehetne.
0: Igen, lehet, és mivel folyamatos rendetlenségben éltem szükségből, vágytam a rend teremtésre, és azt egy kiállító terében meg tudtam valósítani egy kiállítás idejére legalább. Tehát az általam választott anyag ilyen volt a fészekben, talán 2 is, meg volt a Budapest Galériában, az Erzsébet hét, a Pesti híd főjénél. Hát ezek mind a 80-as évek elején, meg a 60-i Lajos Múzeumban.
1: 60-ban. Ez a mostani igen. Kiállításotoknak is az emlékeztető kiállításotoknak is a része. Ha most egy picit ugrunk megint, most megint előre, napjaink, még nem napjaink, még van egy kis időnk azért, hogy beosszuk jól, hanem oda, hogy egyszer csak megfogalmazódik bennetek, ez, hogy a bennetek kit jelent, ezt mondtad, hogy 8 ember, 4 házas pár az alapítója, de hogy kik ők, ez nyilván nagyon fontos, hogy hát akkor lenne egy hely, legyen egy hely, ahol ezt a rendet, amire egyébként úgy vágytál, és amit szinte láttál magad előtt, tehát, hogy most már én el tudom képzelni, hogy ennyi minden, ez túl sok gond. Tehát, hogy hova rakjam, mit csináljak, hol van, most hol keresem, most el kell utaznom, nem tudom, hova, mert kölcsön adtam. Én együtt szeretném ezt, mondhattad te magadban, és mondhattad a barátaidnak. És ez a díszel, ez Balaton felvidéken van, és egy vízi malom a hely, amit kinéztél magadnak. Ezt ismerted, ezt a környéket, és azért választottad ezt? Ez egy régi ház volt, szénapadlás, szóval nem nézett úgy ki, mint amiben építeni érdemes valamit.
0: Hát igen, ez is nagyon... Ez az egyik bizonyíték a tervezetlen működésemnek, illetve a működésünknek. Mert hogy egyszer csak a fülünkbe jutott, hogy eladja az akkori, akkor még nem önkormányzat
1: tanács.
0: Volt, hanem tanács, igen, városi tanács, Tapolca város tanácsa eladja a valamikor a 60-as években államosított vízi malmot, a Stankovics malmot.
1: És te tudtad, hogy mi az?
0: Hát ott tanyáztunk a faluba, tehát tudtam, hogy...
1: Ön már régóta jártál oda?
0: Hát a Csobáncon szőlészkedtünk 81 óta. Mm. És ez meg valamikor a 80-as évek közepén, hogy alig túl ezen derült ki, hogy a város megválik ettől a romtól, mert hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy 20 éve nem volt teteje már, és hát minden leomlott a földszintre, egy 3 szintes építmény, malom, egy működő malom volt valaha, és bokrok meg fák nőttek a talaján, mert hogy a padló az is fából volt, és természetesen elkorhat. És akkor fogalmunk se volt, hogy miért, de megvettük a várostól.
1: Ez nem először hangzik el, hogy fogalmunk sem, vagy fogalmam
0: hát
1: sem
0: igen,
1: volt.
0: Igen, mert valami spontaneitás, ösztönösség, tervezetlenség.
1: És láttad benne azt, ami lesz? De
0: semmit nem láttam benne. Nem tudtam, hogy... Mert akkor még a látványtár ideája se volt, nem élt még, tehát... Hát azon valószínűleg elgondolkodtunk Kingával, Gyökér Kingával, hogy ha ezt nem mi vesszük meg, akkor kőbányaként fogják használni és lebontják. És ezt nem akartuk. Szóval mondjuk ennyi tervünk volt, hogy azokat a falakat megőrizzük. Ha ez terv volt, nem emlékszem rá, és nem is. De lehet, hogy erről beszélgettünk. És akkor eltelt pár év, 5-6 év, és megszületett a látványtár, és akkor nyert értelmet ez az értelmetlennek.
1: Tehát mégiscsak van egy malmunk, csináljunk vele valamit, ha már van egy látványtár.
0: Igen, tehát hogy így terült ki, hogy abból fogjuk megépíteni a kiállítóházát a látványtárnak.
1: Azt azért elárulod, hogy Mújdrisza Péter volt az építészed.
0: Igen.
1: Hogy mit láttál magad előtt, vagy csak ő látott, és te megnézted, hogy ő mit rajzol?
0: Nem, ez konkrét mondással éltünk vele szembe. Annyit mondtunk neki, hogy egy légtér legyen az egész, és padlása se legyen.
1: Magyarul, hát ez most, ha bárki oda megy, az látja, hogy ez így valósult meg. És ennél sokkal több, mert ez nem egy épület ma.
0: Hát igen. Hanem... Azóta miénk lett volt Molnár lakás is, meg a Molnár család Pajta istállója is. Hát mi az egykori Molnár családé volt, az most az első magyar látványtár alapítvány ingatlan együttese.
1: És akkor most elérkezünk ahhoz a pillanathoz, hogy kik a fiatalok körülötted? Dorottyáról hallottunk.
0: Igen. Várkonyi Ádám a 40 éves, aki plakátgaléria tulajdonos és társtulajdonos egy képzőművészeti anyaggal dolgozó a galériában, aminek November a neve. És
1: ki a tapasztalt 60-as?
0: Ő pedig Horányi Attila, aki tanár a Moholi
1: Egyetemen. Komoly elméleti szakember, igen.
0: Hát abszolút, igen.
1: Nagyon szóval tanítványai azért megmutatják, hogy ő mi mind, nem csak ő mutatja meg, hanem a tanítványokból is látszik, hogy mi mindent tanultak.
0: Így van, igen. És az az érdekes, hogy neki is van egy korai emléke, ahogy a Mújdrisza Péternek is. Ez érdekes, ők akkor együtt jártak egyetemre, és a tanáruk, nem tudom, múzeológia óra gyanánt elhozta őket a lakásunkra gyűjteményt nézni. És a Mújdrisza Péternek akkor támadt kedve tervezni valamit a látvány, akkor még nem volt látvány, a gyűjteménynek. És ott volt Horányi Attila, és amire én nem emlékeztem, ő emlékeztetett nemrég, hogy ő is ott volt.
1: Hát a művészettörténész alapvető.
0: Igen, igen. Szóval nagyon érdekes.
1: Hogy dolgoztak? hogy hogy kell ezt elképzelni. Tehát neked mindvégig, ahogy látom, az volt a munkamódszered, hogy te kigondoltál egy kiállítást, láttad, hogy milyen tárgyaid vannak, és magad kurátorként, ha lehet így mondani, Gyökér Kingával együtt,
0: igen,
1: fölraktátok szabályosan falra, levegőbe, ahogy kell,
0: igen,
1: és
0: igen,
1: hogyha valaki nem ismerné a látványtának a lényegét, itt a kortárs művektől a legrégebbi népi kézműves tárgyakig, tehát ez egy nagyon nagy skála az időben, anyagokban, ízlésben, besorolásban, nem lehet művészettörténeti értelemben kategorizálni, tehát ez nem múzeum.
0: Igen, igen.
1: Ahogy
0: igen,
1: te mondod is, ez nem múzeum, hanem ez te vagy, vagy ti vagytok. De hogy lehet így a többiekkel együtt dolgozni? Elmeséled, vagy előveszel esetleg képeket, hogy mire gondolsz, már fotókat arról, hogy mit szeretnél, vagy sétáltok a raktárban?
0: Hát hogy én nem vagyok egy csapatjátékos, hogy ezt mondani szokás, de majd a jövőben nyilván így működik. Szóval voltak, vágytam, évekon át vágytam arra, hogy valaki csináljon, nem minden kiállítást én csináljak a látványtárban. És volt néhány próbálkozás erre, amik nem jöttek létre, mert menet közben kiderült, hogy minden rám várt volna. De hát én meg mindent adtam volna, amit csak én tudok adni, a helyszíntől, a világításon, a posztamenseken, hát mindent, meg fizikai segítséget. De a kiállítást neki kell összeszedni, megvalósítani, kitalálni, és stb. Stb.
1: Ákos.
0: És ez nem sikerült, illetve ez az első, ami most látható, az Ákos plusz Ákos, ezt a címet nem én találtam ki, hanem Andrássy Gábor, a kiállítás kurátora. Tehát ez az első, ami megvalósult, és nekem pedig van néhány kiállítási tervem, amiket még szeretnék látni megvalósulva. És hát örülnék más ajánlatoknak, akik szívesen csinálnának ott kiállítást.
1: De a te anyagodból csináljanak ott
0: kiállítást? Nem, hozott anyagból is lehet, persze.
1: Te lennél befogadó hely?
0: Hát persze.
1: És akkor a kurátorokkal közösen döntenétek arról, hogy ki az, aki jöhet?
0: Hát
1: én nem mehetek az apukám gyufa címkéivel, szóval azért nem ez a szint,
0: hát
1: az, amiről beszélünk.
0: Hát nem lenne nyerő ajánlat, de egyébként hát nagy nyitottság van.
1: És akkor meghirdettek ilyen pályázatot? Lehet erre számítani?
0: Hát ez az én életemben nem valószínű, de biztos egészen másképp fog működni, ha a fiatalok veszik kézbe, és én teljes bizalommal vagyok a jövőbeni működésüket.
1: Most még a jelen miatt azt szeretném tudni, hogyha tudható, hogy mi van a fejedben, mint hát mennyi, nem tudom hány tárgy van, amiben gondolkodol, de hát, te tudod szám szerint?
0: Hát ezt nem, senki nem tudja. Uh-huh. De nem csak műtárgyakra kell gondolni akkor, amikor ezt mondom. Hogy
1: mert, persze, azért mondtam mert tárgyat, mert minden.
0: Igen, de szóval, ha nem kiállításokban gondolkodnék, akkor töredéke is elég lenne, vagy a töredéke a mainak a töredékéből állna a gyűjtemény.
1: De hogy mert, tudod? Igen?
0: Hát mert hogy egy kiállításban vannak, hát hogy úgy mondjam, vannak amik, olyan tárgyak, amik csak kettős pontként szerepelnek, vagy gondolatjelként szerepelnek egy kiállításban, és vannak tőmondatok, vannak bővített mondatok, vannak fejezeteket képviselő tárgyak, vagy tárgyegyüttesek, tehát egy csomó mindenre van szükség, hogy a mondandóm kikerekedjen az egészből. Na most egy klasszikus műgyűjtő nem ismeri ezt a kényszert és dilemmát, hanem ő megveszi a szerzőktől a remek műveket, és kész.
1: Hát, vagy megveszi a halott szerző örökösétől, vagy múzeumoktól. A lényeg az, hogy hát az van egy mellékes korlát, amiben működik, amit ő nem érez korlátnak, mert ő azt szereti.
0: Persze.
1: De te egész másképpen gondolkodol, és ezért próbáltam azt, ha van egyáltalán erről mondható dolog, bár mondtad, hogy nehezen fejezed ki magad, de hát ha mégis, és ha nem titok, hogyha neked a fejedben van, feltételezem mindaz, ami összegyűlt 60 év alatt, és kitalálsz egy kiállítást, most én is becsukom a szememet, mintha nekem kéne kitalálni, hogy megpróbálom elképzelni, hogy te mit látsz a tárgyakból, tehát neked mindegyik igazából a memóriádban kell legyen, mert másképp nem tudod megrendezni a kiállítást, és az összefüggés a legkisebb apró régi vagy új tárgy és a legnagyobb régi vagy új tárgy között semmi más, csak az, hogy te látsz összefüggést, tehát nem a korszak, nem az anyag, nem a stílus, hanem ez te vagy. Így történik?
0: Hát így, mert ez a, ahogy mondtam a kezdetekben, ez a, így alakult ki az én nyelvem. Szóval ezek idézetek, szavak, vagy írásjelek, amikre mind szükség van ahhoz, hogy egy szöveg összeállhasson, megszülethessen. Hát, hogy őszintén legyek, magam se értem, hogy mitől érzik jól magukat a látogatók.
1: Tényleg?
0: Hát nem tudom, nem tudok belehelyezkedni, de azt tapasztalom, és azt hallom, mert hát sokat beszélgetünk és a látogatókkal, hogy nagyon jól érzik magukat.
1: Na, hát így.
0: Na igen, de hogy ez minek köszönhető, mert nem csupa remek művet látnak,
1: pont azért,
0: mint a Nemzeti Galériában.
1: Hát nem kell Lábujjhegyre állni, nem kell csöndben maradni, nem kell... ne nyúlj hozzá. Ez nincs. Nem szabad hozzányúlni, de nincs ez a... Nincs a... Pont az akkor... Tehát nem mondjuk azt, hogy a múzeumok nem jók, hanem azt mondjuk, hogy ez valami egészen más.
0: Hát egész más.
1: És másképp lát az ember utána is.
0: Igen.
1: Másképp látja meg a dolgokat, igen, amik körülötte vannak. És azt hiszem, hogy ez friss, nagyon friss, ami ott történik. Még akkor is, van egy ilyen felfedezés élményed. Hogy ez tényleg.
0: Hát igen, és ami ugyancsak gyakran elhangzik, és ezt se értem, szóval nem tényleg örülök neki, csak nem értem, hogy ez hogy derül ki számukra, hogy a szeretet sugárzik a kiállításokból.
1: Hát olyasmit kérdezel, ami ugyanaz, mint a te működésed. Hogy nincsenek így szavak. Csak ez a hullám van.
0: Hát igen, de hogy ez átjön, szóval ezen csodálkozom, és nem értem, de örülök neki kétségtelen.
1: Hát én azt mondom, hogy köszönöm, megköszönjük, mert nagyon jó ott lenni, meg nagyon jó oda gondolni, és hát ezt meg külön köszönöm, hogy most egy órácskát beszélgettünk, és remélem lesz még ilyen.
0: Köszönöm.
1: Jó, hogy jöttél. Édes hallgatók, Tilos Rádió, ez volt a Szép Kiállító Fogadóban Vörösvári Ákos. Lánki Julit hallottátok, Misi, köszönöm a segítséget.

ti már a Daily Babot hallgatjátok. Fél egyig maradjatok velünk. Hallgassatok minket. Tilos.

inhale.

0: milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek, olyan félék, hogy oltár, szenté, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fákonat megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz egy nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom, és mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy repülünk.
1: Szervusztok, kedves rádióhallgatók! Ez itt az Egyenes Labirintus, és a mai adásunk egy kicsit különleges abban a tekintetben, hogy habár Judit és Peti vagyunk itt a mikrofon, illetve a képernyő egyik, illetve másik oldalán, és itt van vendégünk Berta Bea is, azonban a témánk ma Judit könyve lesz, illetve Béres Judit munkája lesz a témánk. Szóval Judit egyszerre műsorkészítő és egyszerre meghívott vendégként is szerepel itt. Beával fogunk beszélgetni hármasba. Judit nemrég megjelent könyvéről, a Terápiás írás című. Szerintem egyébként mint könyvnek is nagyon szép műről van szó. Szóval ez lesz itt a téma, és Judit, én át is adnám a szót. Szia!
2: Sziasztok! Egy kicsit meg vagyok fázva, elnézést kérek a hallgatóktól, de igyekszem majd érthetően artikulálni. Köszönöm a lehetőséget, mert egy picit zavarban is vagyok, mert így ritkán vagyok ennyire fókuszban. Teljesen más, amikor én kérdezek valakitől, és aztán övé a szó, mint mikor a saját munkámról kell beszámolni, de hát aki már kézbe vette a könyvet, és ti már kézbe vettétek, azt tudja, hogy ez egy nagy lélegzetvételű munka, úgyhogy tulajdonképpen az elmúlt évek tapasztalata csoportjairól, a tapasztalatok, irodalomterápiás csoportjairól a tapasztalatok vannak benne elsősorban, és hát aztán majd úgy is kérdeztek, de szívesen elmondom, hogy hogyan kerekedett ez ennyire szövevényessé, mert hogy azért eléggé terjedelmes és szövevényes, ami olvasható a terápiás írásban.
1: Mindenféleképpen érdemes lenne végigmenni az egész könyvön szerintem, tehát nagyon-nagyon, igen, nagyon érdekel az, hogy mi volt ennek a könyvnek a keletkezés története, főleg azért is, mert ugye nem olyan rég jelent meg egy másik kötet, amelyhez nagyon-nagyon szorosan kapcsolódsz, te fordítottad Nicholas Mazzának a kötetéről, van most szó, róla is fogunk az adásban majd később még beszélni, de hát ugye az egy irodalomterapeuták között nagyon jól ismert szakirodalom, viszont eddig nem volt elérhető magyar nyelven. Szóval tulajdonképpen te most két munkával egyszerre dolgoztál, vagy legalábbis időben nagyon közel egymáshoz, és hogyha én megnézem így a borítóját, akkor ugye az van rajta feltüntetve, hogy elmélet, gyakorlat, személyes élménybeszámolók. Én amikor nekifogtam az olvasásának, én az elején kezdtem, nem lapoztam bele a gyakorlati részhez, kíváncsi voltam, mit írsz. Annyira sokat jegyzeteltem az elméleti résznél, úgyhogy én is elvégeztem az irodalomterápia képzést, itt csináljuk a műsort évek óta, rengeteg olyasmit tudtál nekem mondani, ami nagyon megfogott és nagyon inspirált. Téged mi inspirált, amikor ennek nekifogtál?
2: Engem nagyon régóta érdekel a terápiás írás, mint olyan. Ugye ez nem magyar fogalom, vagy hogy is mondjam, nem én találtam ki, bár lehet, hogy a magyar szakirodalomban újszerűnek hat, és lehet, hogy néhányan fel is vonják a szemöldöküket, hogy hogyan lehet az írás terápiás. Az eredeti fogalom az a therapeutic writing, vagy writing for well-being, így szokott szerepelni a szakirodalomban, és ennek a gyakorlatát én elsősorban a finnektől ismerem. A finnekről érdemes tudni, hogy ők voltak Európában, akik először intézményesültek, mint irodalomterapeuták, ők hozták létre az első irodalomterápiás egyesületet Európában, tehát ők egy elég

0: És én velük megismerkedtem, és aztán utána az évek során betekintést nyerhettem a munkájukba, nem csak a Jyväskylän Egyetem ilyen dolgozó vagy ott tanuló hallgatóknak meg oktatóknak a munkájába, hanem a Helsinki Egyetemen is, ahol Juhani Ihanusznak a munkáit ismertem meg. Juhani Ihanus egyébként pszichológus, és ő volt az első elnöke a Finn Irodalomterápiás Társaságnak. Szóval én az ő munkáikon keresztül, most ez már jó 20 éve, kezdtem el megismerkedni a terápiás írással és a terápiás célra szánt kreatív írással, ami más, mint az, amit nálunk ismerni szoktak, az a kreatív írás, amit műhelyekben lehet gyakorolni, és aminek az a célja, hogy megtanuljál jól írni, irodalmi értelemben. Tehát tőlük kezdtem megtanulni ezt, és ez nekem nagyon megtetszett, úgyhogy én évek óta azt vallom, hogy én tulajdonképpen az ő nyomdokukon kezdtem el kialakítani azt, amit amúgy csinálok az irodalomterápiában a gyakorlatban, amikor én vagyok a csoportok vezetője, és amit erről az egészről gondolok, azt hiszem, azt is nagyon erősen meghatározták ők. És hát természetesen ők is hivatkoznak Nicholas Mazzára, aki amerikai pszichológusként már jó 25 éve egy nagyon fontos szerző az irodalomterápia területén. A Mazza könyvét is, hogyha kinyitják a hallgatók, akkor látni fogják, hogy irodalomterápia címszó alatt mindent értelmi szövegekkel végzett segítőmunka, és ennek oroszlán része az írás. Na most, hogy milyen írások vannak, azért Magyarországon én úgy tapasztaltam az évek során, hogy akik foglalkoznak terápiás munkán belül írással, vagy használnak valamit, azok szokták ismerni a kreatív írást, meg az expresszív írást. Én általában szerintem a magyar piacon, hogyha ezt így megemlítjük a könyvpiacon, hogy terápiás írás, akkor azért a James Penner Bakernek a neve mindenkinek eszébe jut. És akkor így ennyi. És arra gondoltam, hogy jó lenne akkor erről többet tudni, tehát én is elkezdtem vele részletesebben foglalkozni, elkezdtem utána olvasni, kipróbálni azokat a gyakorlatokat, amiket találtam, és aztán így jött el az a pillanat, amikor arra gondoltam, hogy hát olyan jó lenne magyarul egy szakirodalom arról, hogy mi is a terápiás írás, hogy egy kicsit többet tudjunk róla, és nekem az volt vele a célom elsősorban, hogy legyen benne elmélet, tehát tudjunk azért arról, hogy mi miből lett, de ismerjük meg ennek a fajtáit, és legyen benne jó sok gyakorlat, amit ki lehet próbálni, és ami nekem még nagyon fontos volt, hogy szerettem volna megkérdezni azokat, akik kipróbálták már velem ezeket a gyakorlatokat, hogy szerintük ez miért terápiás, vagy hogyan terápiás, amit ők kipróbáltak az írásban. És ugye ez szerepel a könyvnek a harmadik részében, az élménybeszámolókban. Tehát így összejött egy olyan anyag, ami szerintem nagyon fontos, hogy elsősorban egy gyakorlati tapasztalatból épül.
1: József Attilát említetted, hogy József Attila konferenciának kapcsán kerültek ki Finnországba. És ugye a kötet elején van egy személyes rész, amikor arról írsz, arról beszélsz, hogy gyerekként szavaltál, nagyon szerettél verseket szavalni, és ott is megjelenik József Attila, viszont a József Attilát úgymond eléggé szabadon értelmezted, ha lehet ezt így mondani, vagy a József Attila versek előadását szabadon értelmezted. Szerintem ez nagyon érdekes, és erről érdemes lenne, ha egy kicsit beszélnél, illetve akár lehetne utána ugrani ismét József Attilára, hiszen amikor a kreatív írás elméleti részéről beszélsz, a terápiás írás elméleti részéről beszélsz, azért József Attila ott nagyon komoly szerepet kap.
0: Azt írtam meg a könyv elején, csak annak mondom ugye a hallgatóknak, akik még esetleg nem nyitották ki, hogy én hogyan is kerültem szorosabb kapcsolatba a versolvasással és az írással. Mind a kettő eléggé fontos most is a munkámban az irodalomterápiás csoportok vezetésekor. Szerintem nem előadó művészet az irodalomterápia egyébként, de az nagy élmény lehet a résztvevőknek, hogyha valaki szépen fel tud olvasni egy verset. Megmondom őszintén, hogy én nagyon-nagyon régóta nem foglalkozom már versmondással, tehát nem állok ki közönség elé azzal, hogy én most elmondok egy verset, de az viszont sokat ad nekem is, amikor látom.

0: Látom, hogy a csoporttagjaimnak jól esik hallgatni azt, amit én is, ahogy én felolvasok. Tehát így a versmondással szoros kapcsolatban van számomra a mai napig az irodalomterápia, mert annak óriási ereje van, amikor hangosan elhangzik egy szöveg, és ha mondjuk az egy vers, vagy bármilyen egyéb szöveg, amivel dolgozunk, akkor annak nagy ereje van. Egészen más, mint mikor némán olvassuk az irodalmi szövegeket. Szóval ez az egyik. Ugye ebben József Attilának annyiban van nagy szerepe, hogy ő nekem mindig nagyon fontos szerző volt. A versmondó versenyeken is nagyon gyakran mondtam tőle szöveget, meg mindig nagyon, nagyon közel állt hozzám a költészete. És egyébként a finnekhez is úgy kerültem, hogy akkor volt József Attila születésének a 100. évfordulója, amikor jubileumi konferencia sorozat volt, nem csak Magyarországon, hanem nagyon sok más országban, ahol valakiknek valamiért fontos volt József Attila, és így kerültem oda a finn hungarológusok közé, éppen a József Attilának a szabad ötleteiről szóló előadással. A szabad ötletek jegyzékével még hallgatókoromban kezdtem el foglalkozni, egyetemi hallgatókoromban, amikor elkezdtem utána járni annak, hogy a szabad ötletek jegyzékét hogyan adták ki, mi volt a keletkezés története, mikor hogyan értelmezték. Tehát ebből én írtam egyszer egy szakdolgozatot, és aztán ebből a szakdolgozatból lett az első könyvem, aminek az a cím, hogy Találkozás egy szellemmel, Kultusz kiadás történet emlékezet. Tehát ott végül is nagy részt a szabad ötletek kiadás történetével, recepciójával foglalkozom, és egyébként általában a József Attila kultusszal. Úgyhogy ez volt az én indulásom, tulajdonképpen a irodalmárként is, így valahogy József Attilával karöltve, és aztán ez fontos maradt az évek során, tehát így jött össze a kettő. Aztán József Attilával foglalkozva azért még nem volt ez teljesen eldöntött kérdés, hogy belőlem mi lesz, tehát én valamikor irodalomtörténésznek készültem, de aztán nem lettem irodalomtörténész, hanem elég hamar rájöttem arra, hogy engem jobban érdekel az alkalmazott módja az irodalom felhasználásnak, tehát hogy nem annyira elmélettel szeretnék, vagy történettel foglalkozni, hanem az emberekkel, tehát tulajdonképpen az olvasóval, magával, és aztán ehhez kezdtem el hozzá tanulni. Én részt vettem egyébként a hagyományos, klasszikus biblioterápiás képzésben, ami Magyarországon elérhető volt, ahol viszonylag minimális szó esett az írás terápiás használásáról. Tehát ezt, akit ez érdekelt, ezt magunknak kellett kiásni, vagy magunknak kellett megtalálni, hogy honnan lehet ezt megtanulni. Ebben viszont már nem csak a finnek voltak jó példák előttem, hanem az Egyesült Királyságban a Victoria Field és az ő kollégái, akik megalapították a Lapidus International Egyesületet, ami most már egy nemzetközi társaság. Ők foglalkoznak évek óta terápiás írással, és hát számos szakirodalmat írtak, képzést csináltak, tehát ebből próbáltam összeszedni azt, amit igazából ma a terápiás írásról tudok, és hogyha kinyitjátok a könyvet, akkor számos olyan gyakorlatot is láttok majd benne, amit például én is tőlük tanultam, ugye általában a gyakorlatokat úgy mutatom be a könyvben, hogy mindig látszik ott, hogy kitől van a gyakorlat, magyarázom ott, hogy mi a lényege a gyakorlatnak, milyen elméleti háttérre épül, és egy olyan formában írom le, hogy az mindenki számára érthető legyen, és ha valaki úgy dönt, akkor meg is tudja csinálni.
1: Én szívesen, én is most már köszöntöm a hallgatókat, a módon egész sokáig voltam csendben, és így az jutott eszembe, Judit, hogy ahogy elkezdtem olvasni a könyvnek a bevezetőjét, meg a kötet bemutatón a beszélgető társadott volt a kis Noémi, és ő is ezt hangosította ki, hogy igazából van ott az elején egy személyes szál a bevezetőben, ahogy írsz a versmondásról, a versmondáshoz való viszonyodról, és valahogy az állt nekem össze, hogy akár ezt a versmondásos részt olvasva, akár tudva azt, hogy mondjuk te az irodalomterápiának ezt a kevésbé klasszikus ágát műveled, úgy értem, hogy nem feltétlenül csak a kanonizált vagy kifejezetten klasszikus szépirodalmi művekkel dolgozol, sőt, elsősorban nem. Ahogy lefordítottad a Madza könyvét, ahol rengeteg dolgod volt a szakirodalom, mert a terminológia lefordításával gyakorlatilag, és itt ebben a könyvben is előkerült az, hogy ki mit ért terápiás íráson, kreatív íráson, különböző fogalmak hogyan keverednek. Szóval mindez együtt nekem valahogy azt a kérdést adta ki, hogy honnan van benned az erő ahhoz, hogy nem is az, hogy szembe menj a dolgokkal, hanem hogy ilyen nagyon-nagyon széles hatókörű dolgokba kezd bele, mint akár az irodalomterápia fogalmainak a tisztázása, a terápiás írás típusainak a tisztázása, akár az, ahogy te versmondóként indultál, és valamilyen járatlan úton, hogy ez honnan van?
0: Egyébként eszembe jutott egy sokat idézett vers a Madza könyvből, ez a Robert Frostnak a Járatlan út. Tehát lehet, hogy engem vonz a járatlan út. De most a viccet félretéve, szerintem ez úgy van, hogy ahogy az ember tanul módszereket, főleg segítő szakemberként, nyilván lesz róla fogalma, hogy ő ezt hogy szeretné csinálni. És én csak azt tudtam, hogy amit tanultam erről, az egyrészt nagyon tetszik, másrészt nem teljesen úgy szeretném csinálni. Tehát kerestem azokat a módokat, módszereket, amikkel ki tudom egészíteni a klasszikus biblioterápiát, amitől a személyközpontú tud lenni. Aztán ugye bekerültem a személyközpontú képzésbe, akkor még inkább azt gondoltam, hogy én ezt személyközpontú módon szeretném csinálni, és ehhez ki kellett találni, hogy mi az a gyakorlati keret, amiben ezt bele lehet tenni. Ez akkor Magyarországon nem volt adott. Tehát akkor valamit kellett hozzá találni, olyan szakirodalmakat, olyan kollégákat, akik ebben partnerek tudnak lenni, illetve akiknek a nyomdokain nem lehetett indulni. Nekem az egyik ilyen egyébként pont a Madza volt, azért is javasoltam, hogy az ő könyvét fordítsuk magyarra, a Poetry Therapy Theory and Practice című könyvét fordítottuk magyarra, mert úgy gondoltam, hogy ő meghatározó ebben, és ő is egy olyan irodalomterápiát vázol, ami hát ilyen, hogy is mondjam, ilyen nagyon szociális munkás elképzeléseken alapul. Tehát, hogy mindenkihez közel vinni a művészet termékeit, a művészet nyelvét, de elsősorban nem lárpudlár, tehát nem azért, hogy művészetet fogyasszunk, bár az is nagyon értékes, hogy a műalkotásokat megértsük, vagy értelmezzük, hanem azért, hogy a műalkotásokat a saját megfigyelésünkre, önmegfigyelésre, saját magunk megértésére, önismereti munkára tudjuk fordítani. Tehát ez engem nagyon érdekelt, de akkoriban, amikor én ezt tanultam, elég kevés volt róla a magyar szakirodalom, tehát egyértelmű volt, hogy máshol kell keresgélni, meg hát hallottam, hogy hogyan használják a fogalmakat, és ahogy elkezdtem utána olvasni angol szakirodalomban, láttam, hogy ez azért nem teljesen úgy van. Tehát, hogy például magyarul elkezdték használni a poetry terapi fogalomnak azt a megfelelőjét, hogy versterápia, meg költészetterápia. És ahogy olvastam ehhez a szakirodalmat, láttam, hogy ez nem teljesen azt jelenti. Persze vannak benne versek, meg költészet, de nem úgy, ahogy magyarul értjük a fogalmat. Szóval általában ilyen élményekből táplálkozik ez az újító vágy, vagy újító hajlam, hogy látok valamit, ami nagyon tetszik, és valahogy úgy elindít, hogy na akkor hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy minél többek számára elérhető legyen, és hogy egy olyan munkába, amit a lehető legszélesebb célcsoportok számára szeretnék elérhetővé tenni, hogy bárki részesülhessen belőle, például a terápiás írás jótékony hatásába, hogy ezt minél demokratikusabb alapokra helyezni, és megtanulni hozzá azokat a technikákat, ahogy ezt mások csinálják. De nálunk ezt nem tanítják, vagy nem is tanították, tehát senki, aki ilyenben képződött, az nem tanulhatta olyan részletesen, mint ahogy itt most végül is sikerült ezt összeszedni. Sok olyan volt benne egyébként a szakirodalomban, ami még nekem is meglepetés volt, Elsősorban nem a gyakorlatok, hanem az, hogy mi mivel függ össze. Tehát, hogy sokszor mondjuk egy ilyen 200 év meg 100 év különbséggel kitaláltak valami nagyon hasonlót a világ két pontján, és mondjuk hasonlóan magyarázták. Vagy nagyon érdekes például, hogy az amerikai tradíciója a terápiás írásnak, meg az európai, az milyen, ki mire helyezi a hangsúlyt, mire épülnek fel az elméletek. Szerintem a fogalmakat érdemes ilyenkor nagyon figyelni, tehát aki most indul el a szakirodalom tanulmányozásban, és mondjuk most a terápiás írás könyvből kezdi el megtanulni ezeket az írásfajtákat, érdemes mindig figyelni, azért is írtuk oda mellé, vagy hagytuk meg az angol megfelelőket, mert ha valaki szeretne utána nézni jobban, valamelyik mondjuk nagyon megtetszik, akkor az angol megfelelőjét megtalálja most a magyar könyvben, és ezen a szálon el tud indulni, és elképesztően sok anyag van hozzá még. Tehát most ez a könyv több mint 300 oldal, ami elkészült magyarul, és hát még sokszor ennyit lehet találni könyvekben, folyóirat cikkekben, internetszerte, gyakorlatokat is, rengeteget az interneten, tehát bőven lehet mazsolázni, de ehhez tudni kell, hogy mit keresünk. Tehát ha nem ismerjük a, mondjuk a fogalmát annak, amit keresünk, akkor nem azt fogjuk megtalálni, amit igazából kerestünk. Tehát a legegyszerűbb példa a kreatív írás, amit tudunk, hogy úgy hívják angolul, hogy creative writing. De a creative writing az az íróként, vagy hogy is mondjam, tehát amikor azt tanuljuk, hogy kell jól írni irodalmi értelemben, az a creative writing. Az, amit mi a terápiában használunk, terápiás munkában, az a creative writing for therapeutic purposes, amit úgy szoktak rövidíteni, hogy CVTP. Tehát, ha te szakirodalmat akarsz találni, vagy olyan gyakorlatokat, ami erről szól, hogy milyen terápiás célú kreatív írás van, akkor erre a fogalomra kell keresni, különben teljesen más dolgokat fogsz találni, ami szintén izgalmas, csak nem a terápiás munkához kapcsolódik. Tehát valami ilyesmi, ez egy folyamatos felfedező munka, egyik dolog húzza a másikát. Nekem nagyon inspiráló voltam ugye Madza, hogy ő rengeteg írásgyakorlatot használ, sok esetben olyan személyekkel, akiknek semmi közük az íráshoz. És mégis úgy tűnik, hogy egyszerű gyakorlatokkal, struktúrált gyakorlatokkal bárkiből ki tudja hozni azt, ami egy személyiségfejlesztő, meg önismereti munka során kell, tehát, hogy rá tudjon nézni egy kicsit máshogy az életére, és ehhez véletlenül az irodalmat is tudja használni, meg hát az írást.
2: Nekem van egy kérdésem most, amíg ezeket mondtad, a végig az járt a fejemben, hogy egy annyira banális kérdés van bennem, de muszáj föltegyem, hogy mit gondolsz, Judit, szerinted mindenki tud írni?
0: Terápiás írás szakirodalom szerint igen.
2: Aha.
0: Mert hogy nincs szükség irodalmi tehetségre. Tehát azt, ha valaki szeretné kipróbálni, talán ez az első, amit el kell felejteni, hogy jól kell írni. Ez az egy legnagyobb belső gát azokban, akik elkezdenek terápiás írással kísérletezni, hogy jó szöveget akarnak írni. Abban a pillanatban, hogy jól meg akarod írni a szöveget, a fene megette az egészet terápiás szempontból. Tehát az őszinte önkifejező írás, ami a terápiás írás, az mellőzi ezt a teljesítménykritériumot, hogy jó szöveg jöjjön létre. Egyébként nagyon sok esetben elég jó szövegeket írnak a csoporttagok akkor, amikor gyakorlatokat csinálunk, tehát néha meghatóan gyönyörű szövegek jönnek ki az ő őszinte írásukból, de ez nem feltétlenül áll egyenes arányosságban a terápiás hatékonysággal, tehát olyan értelemben, hogy hogyan segíti az illetőt, hogy ránézzen az életére az írás. Tehát az az alap elképzelés a terápiás írásban, minden szakirodalom ezt mondja, hogy nem akarjuk megtanítani a résztvevőnket jól írni, hanem szeretnénk neki felkínálni azokat az eszközöket, amelyeknek a segítségével a nyelven keresztül, a nyelv művészeteken keresztül, különböző alkotói technikákon keresztül elsősorban saját magához tud közelebb kerülni. És egyébként, hogyha abból kijön egy jó szöveg, akkor örülünk neki, vagy ez sokszor előfordul az is, hogy csoportokon meghallgatják egymás írásait a résztvevők, és akkor úgy látszik a döbbenet az arcokon, amikor valakiből kijön egy gyönyörű szöveg. De hát elsősorban nem az a célunk, hogy írjon egy jó szöveget, amit aztán, ha felolvas, akkor az siker lesz, hanem hogy magával tudjon foglalkozni azokkal az eszközökkel, azokban a keretekben, amiket felkínálunk. Tehát úgy kell elképzelni a terápiás írást, hogy ugye kérdezhet, hogy mindenki tud-e írni. Azért tud mindenki írni, mert nagyon egyszerű gyakorlatoktól indul az egész. Tehát nem onnan kezdjük, hogy na, akkor most írjál verset. Mert akkor a válasz általában az, hogy de nem tudok. Vagy hogy kell, azt fogalmam sincs. Hát az egy mesterség, ugyebár. Hanem nagyon egyszerű struktúrált gyakorlatoktól indulunk. Tehát mondjuk listát kell írni, ugye, amit nem annyira szoktak ismerni, ez a terápiás naplóírás, a journaling, ami nem ugyanaz, mint amit naponta otthon ír az ember a saját naplója, hanem gyakorlatilag struktúrált írás gyakorlatokat jelent, struktúrált önéletírást, ez a life writing, aminek szokták hívni, önéletírás, életírás, amikor a saját életed történetének az anyagával dolgozol különböző instrukciók szerint. Tehát ezek struktúrált gyakorlatok, amikor mondjuk onnan indulunk, hogy írnod kell egy listát azokról a dolgokról, amik a számodra fontosak. Hát egy listát mindenki tud írni, ugye ennek is van egy lélektana, ha majd olvassátok a könyvet, akkor látjátok, hogy ott ez előkerül többször is. Tehát általában ez a tapasztalat, hogy a listának az első, mit tudom én, 20-25 tétele az könnyen kijön, és aztán jön a nagy fejvakarás, hogy ott jönnek a nehezebb dolgok. Tehát mondjuk egy ilyen nagyon egyszerű írásgyakorlatnál is, mint egy lista, előjönnek azok a témák, amikről nem biztos, hogy olyan nagyon könnyen beszélünk, ott indul a terápiás munka.
2: No, hát akkor innen folytassuk a beszélgetésünket, ez az Egyenes Labirintus, hamarosan jövünk vissza.

0: Sziasztok hallgatók, ez ismét az Egyenes Labirintus, folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Péres Judit új könyvéről, a terápiás írásról.
1: A szünet előtt Judit éppen arról beszéltünk, Peti kérdezte, hogy tud-e minek írni, és az volt a válaszod, hogy terápiás értelemben igen, terápiás írást mindenki tudja művelni, és ez jutott eszembe, amit külön kiírtam magamnak, hogy számomra ennek a kötetnek az egyik legnagyobb ajándéka az, hogy egyértelműen kiderül belőle valahogy az írásnak a demokratizálása, tehát hogy ez egy ilyen, ez mindenkié, és nem keveseknek a kiváltsága. És ez egy nagyon jó szlogen egyébként, de hogy ennek a könyvnek el lehet hinni. Majd erről úgy is beszélünk, hogy miért gondolom én azt például, és hogy te mit gondolsz róla, hogy ennek a könyvnek tényleg el lehet hinni, de olvastam egy ilyet is a könyvben, amikor azt írtad, hogy az írás, mint tevékenység, technika és folyamat. És mondaná erről valamit, hogy mi jut eszedbe, vagy mi jusson eszünkbe arról, hogy az írás mint tevékenység, mint technika és mint folyamat?
2: Hát a tevékenységről nekem elsősorban a magányos írás jut eszembe, és sok terápiás írás szakirodalom is abból indul ki, hogy az ember jó, ha kialakít egy olyan napi rutint, aminek része az írás. Tehát az írás az lehet egyfajta önsegítő tevékenység. Ez akkor elsősorban talán a journalinghez áll közel, tehát a terápiás naplóíráshoz. És aztán meglepő módon egyébként, nekem legalábbis mondták többször a csoporttagjaim, nagyon nagy élmény tud lenni, amikor ebből egy folyamat lesz olyan módon, hogy már nem vagy benne egyedül, hanem van melletted esetleg egy csoport, a csoportban írunk, de ez lehet, hogy aki még nem próbálta, nehezen tudja elképzelni, de igen, a csoportban, amikor irodalmi szövegekkel is dolgozunk, mindig elérünk egy pontra, amikor jön az írás, valamilyen írás gyakorlat, és ott a csoporttagok csendben írnak, aztán pedig megosztják egymással azt, amit írtak, és elindul a reflexió ezekre a saját írásokra, ugyanolyan módon, mint mikor előveszünk mondjuk egy verset, vagy bármilyen irodalmi szöveget. Itt viszont már azzal van megsegítve az, aki részt vesz benne, hogy nem csak a saját írását látja, és mondjuk nézi vissza akár az évek távolából, hogy miket írt a naplójába, hanem mások is tudnak rá rezonálni, tehát segítséget kap abban, hogy ránézzen azokra a dolgokra, amik belekerültek az írásába, tehát ilyen módon ez lehet egy folyamat, de úgy is lehet folyamat, hogy önsegítő módon az életed részévé válik az írás, ezt egyébként több szakirodalom ajánlja, hogy vezessük be a mindennapi tevékenységeink közé, egyszerűen a mentálhigién és hogy is mondjam, mentálhigién és önkarbantartásunk egyik technikájaként az írást, és a folyamat az pedig olyan értelemben érdekes szerintem, amikor reflektáltá válik ez az anyag, tehát van ott még valaki rajtunk kívül, vagy egy segítő szakember, vagy egy csoport, akik segítenek abban, hogy olyan perspektívákat is magunkévá tudjunk tenni, akár a saját írásunkkal kapcsolatban, ami egyedül nem megy. Tehát ez szerintem azért egy elég fontos dolog, hogy a gyakorlatok nagyon nagy részét nyugodtan meg lehet csinálni egyedül is, viszont ami ott feltárul, sokszor egy olyan érzelmi konglomerátum, amivel nem biztos, hogy egyedül elbírunk. És akkor jól jön egy segítő szakember, és vagy egy csoport, akik segítenek, támogatnak abban, hogy ezzel a konglomerátummal tudjunk dolgozni. Természetesen a munkát mi végezzük el, akik írunk, illetve akik róla beszélgetünk, amikor egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy valaki ebben minket segít, de akkor is végül is akkor hatékony az egész, ha egy folyamattá válik. Tehát a terápiás írást olyan módon nem lehet gyakorolni, hogy kipróbálok egy-egy gyakorlatot mondjuk innen a könyvből, és akkor azt várom, mint hogyha bevettem volna egy pirulát, hogy majd ez csodát tesz. Nem fog csodát tenni, hanem hosszú időn keresztül, tehát ugyanúgy, mint mikor mondjuk valamilyen gyógynövényt kezdesz el fogyasztani, mivel hogy ez is egy természetes gyógymód, úgymond, az, hogy írsz, és az íráson keresztül kap segítséget, ez is hosszú távon fejti ki a jó hatását, tehát azért nem 5 perc, meg nem 1 hét, meg nem 2, mire a terápiás írástól igazából segítséget lehet kapni. Tehát ha egy rutinná tud válni az írás, gyakorlat és folyamattá tud válni olyan értelemben, hogy vagy egyedül, vagy valakiknek a kíséretében ezt az életünk részévé tudjuk tenni, akkor lesz igazán segítő hatása.
1: Könyvben rengeteg írásgyakorlat van, ami alapján simán mondhatjuk el azt, hogy egy aranybánya a szakembereknek is, illetve azoknak is, akik egyénileg szeretnének foglalkozni a terápiás írással. De nekem azt tetszett benne különösen, én azért éreztem azt, hogy tényleg segít akár szakemberként, hogy milyen feladatokat vigyek, írás feladatokat vigyek csoportoknak, akár saját magamnak, hogy én mivel foglalkozzak, mert hogy egyrészt ugye megvannak ezek a fogalmak, mondjuk, hogy milyen írás típusba tartozik egy-egy feladat, ez szakemberként érdekes. Másrészt van egy jó leírása, könnyen felfogható, feldolgozható leírása egyértelmű célkijelöléssel, és vannak nagyon-nagyon jó kérdések. Tehát ezen gondolkodtam sokszor, hogy akár mondjuk irodalomterápiás csoportban, ha elmondom a feladatot, jól elmondom, még akár elmondom azt is, hogy mi a cél, adok néhány fókuszpontot, van, aki nem tud tovább lépni. Van, amikor én magam sem tudok tovább lépni egy írásos feladattal, de ebben a könyvben találok néhány olyan kérdést, hogy jó, akkor például erre gondolj, erre néz rá. És ez pontosan jó arra, hogy tovább lendítsen. Tehát ilyen szempontból, mint egy jó segítő, támogatóként ott van, hogy tovább tud lendíteni, és tudok haladni ezzel a feladattal. Ezen azért látszik, hogy ezek ilyen kipróbált feladatok, és hogy nem csak olvastál róluk. És ehhez kapcsolódik még az a kérdésem, hogy hány éven, tehát hány év munkája van ebben a könyvben? De mennyire íródott, meggyűjtődött?
2: Ahogy én mesélem a történetet, ugye ez narratív identitás, tehát ugye, ahogy meséljük az életünk történetét, ez úgy néz ki, hogy én visszafelé azért látok sok olyan pontot a szakmai életutamon, amik már ide vezettek, hogy én a terápiás írással kezdtem el foglalkozni. A 2000-es évek elején, amikor doktori témát választottam, akkor én francia irodalommal kezdtem el foglalkozni, Ellen Cixous-nak az írásaival. A magyar olvasók elsősorban a feminista irodalomelmélet kapcsán szokták a Cixous-nak a műveit ismerni, például a Medúza nevetése című elméleti szövegét, amiben az écriture féminine, a női írás elméletét és politikai, meg filozófiai hátterét vázolja fel. Ezt szokták ismerni, de engem az érdekelt, hogy a pszichoanalitikus elméletek, mert ugye pszichológia doktoriskolában tanultam, azok hogyan értelmezhetők újra, vagy hogyan szedhető össze mindez női nézőpontból. Tehát igazából már ott is folyamatosan a self-ről volt szó, és hogy az íráson keresztül a self hogyan közelíthető meg, az én magja hogyan közelíthető meg az íráson keresztül, a Cixous-nak rengeteg szövege szól erről. És nekem az volt a célkitűzésem, hogy feldolgozom az életművét úgy, hogy megnézem a szépirodalmi szövegeit, tehát regényeket néztem, amik nem voltak ugye magyarul, tehát ezeket franciául kellett végiglapozgatni, abban a női identitás, női írás, önéletírás, autofikció, tehát ezek voltak a fókuszok. Ezekről írtam, meg foglalkoztam a filozófiai szövegeivel is, és hát végül is így a női identitáson keresztül, identitásmunkán, íráson keresztül kezdtem el foglalkozni először komolyabban ezzel a kérdéssel. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy milyen most mennyi, mivel most 2025, tehát akkor mondjuk egy 23 éve volt először ez a mondjuk így löket, hogy elkezdtem ezzel mélyebben foglalkozni, és hát előtte azért én magyar szakosként nagyon szerencsés voltam, mert a Pécsi Tudományegyetemen Orbán Julánnak és Gilbert Editnek a szemináriumaira jártam, és ott azért elég sokat foglalkoztunk ezzel a témával, tehát a női írással, identitással, irodalomterápiás szemléletű szemináriumokon úgy olvastunk irodalmi szövegeket, hogy elsősorban a saját életünket kerestük a szövegekbe. Szóval azért ott volt inspiráció, amire ezt lehetett építeni. Hát ugye én 95-ben kezdtem a magyar szakot, tehát az nem most volt. Úgyhogy akkor végül is oda is vissza lehet datálni, hogy már ott is értek ilyen behatások, amik ebbe az irányba löktek, és hát azért azt is érdemes elmondani, hogy a Pécsi Tudományegyetem magyar tanszékén már akkor is erős volt az önéletírás kutatás, tehát ott volt, és még most is ott van Varga Zoltán, Mekis János, akik foglalkoztak ezzel a kérdéssel, Tomka Beáta, aki ugye narratológiai kutatásokban egyébként karöltve a pszichológusokkal nagyon nagy név volt akkor, ugye László János nem él már, de László Jánossal együtt volt egy sorozatuk, narratológia sorozatuk, ahol összeadták igazából azt, amit az irodalomtudomány és a pszichológia mondhatott ezekről a kérdésekről, az identitásról és az írásról. Úgyhogy én ezekhez vezetem vissza, hogy ez engem miért érdekel, vagy hogy mikkel foglalkoztam korábban, ami ide vezetett. És hát persze vannak olyan inspirációk is, amik úgy hirtelen jönnek, tehát nem vagy rá felkészülve. Például, amit szívesen megemlítenék, hogy azért itt az, hogy a könyv úgy néz ki, ahogy, az például egy ilyen véletlen inspiráció eredménye lett. Szabó T. Annának, én nagyon szeretem a verseit, gyakran szoktam tőle verset vinni irodalomterápiás munkákba, és kezembe került a Lüktetés című verse, ami egyébként szerintem egy gyönyörű vers, és ugye a Lüktetés című vers egy kép alapján íródott, tehát végül is úgy, hogy ahogy mi is meg tudjuk tenni, nézzük a képet. Ez volt a Herbert Tanikónak a képe egyébként. És ahogy nézzük a képet, hát nyilván szabadon asszociálhatunk arra, hogy mit látunk a képen. Így született a vers. Tehát szerepel is a vers elején a cím alatt, hogy Herbert Tanikó képére. Tehát a Lüktetés című vers alapján nyitottam el Herbert Tanikó képéhez, én kikerestem, hogy melyik képről van szó. Akkor Szabó T. Anna ezt posztolta is a Facebookon, mármint, hogy melyik képről van szó, mert nem biztos, hogy amúgy megtaláltam volna, hogy mi volt a kiinduló inspiráció. És akkor én ezt már úgy vittem irodalomterápiás csoportmunkába, hogy a képpel együtt. Tehát először néztük a képet, szabadon asszociáltak rá a csoporttagok, és utána néztük meg a versszöveget, és aztán abból következett az írásgyakorlat. Ugye van a versnek egy olyan része, hogy kivágott fa törzsén állni, innen megtörténhet bármi. És ezt kell folytatni saját szöveggel. Tehát ez az írásgyakorlat lett belőle, és amikor készült a könyv, akkor mondtam a parkiadóban, Tönkő Verának, meg Bogdán Ányinak, aki szerkesztette a kötetet, hogy azt szeretném kérni, hogy amikor betesszük ezt a gyakorlatot, legyen már benne a kép. Mármint, hogy amire a vers született, mert különben nem tudják elképzelni az olvasók, hogy miről van szó. És megnézték a képet, és azt mondták, hogy ez annyira jó, hogy ők megkeresik Herbert Tanikót, és felkérik arra, hogy adjon még képeket. Tehát így gyakorlatilag a könyvbe több olyan kép is bekerült, így lett belőlük illusztráció, de hát a képek előbb voltak, tehát nem illusztrációnak készültek, hanem ezek műalkotások, és így kerültek be illusztrálva, szebbítéve a könyvet, és egyébként a borítókép is, Herbert Anikó kép. Úgyhogy ez lett a könyvnek, mint tárgynak a története, hogy egy ilyen nagyon szép könyvtárgy lett belőle, és ez azért egy véletlen inspiráció. Tehát sokszor vannak ilyen meglepetések, amikből aztán lesz valami. Vagy emlékszem például arra, hogy picit több mint egy évvel ezelőtt volt egy beszélgetésem, nem mondom meg kivel, mert nem biztos, hogy ő örülne, ha most említeném, De neki kérdezte, hogy mind dolgozom most. Hát mondtam, hogy befejeztem a madza fordítást, és azon gondolkodom, hogy kéne csinálni egy könyvet a terápiás írásról. És akkor erre azt mondta ez a valaki, hogy szerinte vigyem ezt el mondjuk egy olyan kiadóhoz, mint a Park, amelyik nyitott az interdisziplináris módszerekre, és hát amúgy a Park kiadó a Jalomot is adja ki, meg egy csomó önéletírással kapcsolatos szépirodalmi művet, tehát ők azért szerintem eléggé, vagy hát vélhetően eléggé nyitottak erre a témára, és aztán ez így is lett. Tehát ez is véletlen volt tulajdonképpen, hogy amikor ezt megírtam a parkiadónak, ezt az ötletet, akkor ők tulajdonképpen tártkarokkal fogadták ezt a projektet, és aztán ők megtalálták a Herbert Anikót, és aztán végülis kialakult ez a struktúrája a könyvnek, amit láttok, úgyhogy ez szerintem egy nagyon, nagyon szép munka lett, ami egy nagyon komoly csapatmunka. Tehát itt azért a szerkesztői munkát is kiemelném, hogy bőven volt mögötte feladat szerkesztőként, hogy ebből a nagy anyagból egy átlátható, kezelhető, logikus szöveg legyen, hogy az olvasók minél inkább tudják használni, hogy olvasóbarát legyen. És hát a cél az, amit az elején kérdeztél, hogy legyen mindenki, tehát mindenki tudja használni. Nyilván vannak a könyvben olyan részek, ami a szakembereket jobban érdekli, tehát mondjuk az elméleti háttér. De ez nem baj, tehát azért voltak olykor olyan levélváltásaink, hogy hát akkor ezt húzzuk-e ki, mert hogy ezt az olvasók nem fogják érteni, mondtam, hogy szerintem de, hagyjuk benn, bízzuk rá az olvasóra, majd átugorja, hogyha nem érdekli az elmélet, de tegyük be úgy, ami, tehát például a tudományról szóló rész is így maradt úgy, hogy van benne egy csomó idegtudományi dolog például, ami egyébként szerintem nagyon érdekes, és hát van egy nyelvezete, mint ahogy az irodalom elméleti háttérnek is van egy nyelvezete, de ez nem baj. Szerintem mindenki ki tudja belőle mazsolázni azt, ami őt a legjobban érdekli.
0: Említetted az önéletírást, azt, hogy ennek a kutatása mennyire kiterjedt volt, illetve mennyire előrehaladott a Pécsi Egyetemen, illetve hát az önéletírás ugye az a terápiás írás kapcsán abszolút elsőként szinte felmerül. Ide tudnám hozni a hétköznapi értelemben akár a naplóírást is, de sokkal inkább azt, amikor jellemzően idősebb korban az emberek úgy döntenek, hogy eljött az idő arra, hogy megírják az életük történetét, mint egyfajta összegzésként. És ugye itt azt is említetted már, hogy itt, amikor a történetedet meséled, mondjuk itt mesélted a könyv születésének történetét, hogy az egyfajta ilyen identitásképzés. És engem ez nagyon érdekelne, hogy ha valaki tollat ragad ahhoz, hogy valamilyen módon úgy írjon, hogy az visszaasson önmagára, tehát terápiás célzattal, akkor mi történik ilyenkor tulajdonképpen? Mi az, ami végbe megy, amikor leülök és írok akár magamról magamnak, felsorolom az emlékeket pusztán, vagy egyszerűen akkor konstruálom meg, akkor értelmezem magamat. Mi történik ilyenkor? Mert szerintem ez rendkívül izgalmas dolog.
2: A terápiás írás, mindegy, hogy melyik fajtát nézzük, abban segít, hogy valahogy rendet tudjál vágni, amiben vagy. Tehát kicsit úgy lehet elképzelni, mintha mennél egy bozótvágó késsel, és mögötted, vagy körülötted van hatalmas dzsungel, és ott vágod magadnak az utat. Tehát valahogy így tudnám megragadni ennek a lényegét, hogy a terápiás írásban mindig ahhoz kapsz segítséget, útmutatást, nem tudom ezt jobban mondani, struktúrált gyakorlatokat, tehát gyakorlatilag kereteket, struktúrákat kapsz ahhoz, hogy bele tud tenni azt, amit van, de ezek nélkül, a struktúrák nélkül ez azért nehéz. Tehát ha csak szabadon írsz, akkor nem jutsz el, vagy nem olyan gyorsan jutsz el azokig a belátásokig, mint mikor megcsinálsz egy olyan írásgyakorlatot, mint mondjuk amin a Ára Progoff végigvezet, ugye terápiás, intenzív terápiás naplóírás 12 lépésén. És ott azért az egy kitalált dolog, hogy hogyan vezetjük azt, aki részt vesz az írásban, hogy megtalálja azokat az új perspektívákat, ahonnan máshogyan lát rá az élete dolgaira, és közelebb kerül a megoldáshoz, ami elsősorban nem a múlt dolgaival való foglalkozás, természetesen a múlttal is foglalkozik, hanem a jövőre irányultság, új célok kitűzése, új motivációk nyerése, tehát ezekre van kihegyezve. Tehát talán ezt mondanám, hogy minden terápiás írásra igaz ez, hogy segít strukturálni azokat az élményeket, érzelmi tartalmakat, amik benned kavarognak, és azáltal, hogy egy struktúrába tudod tenni, már is kontrollálhatóbbá válik. Ugye ezt elsősorban az expresszív írásra szokták mondani, ezek a Penne Bakernek az elképzelései, amit most elmondtam, de az az igazság, hogy ez minden terápiás írásra igaz. A Penne Baker, aki azért Magyarországon elég ismert, és aki kitalálta az expresszív írás módszerét, amit érzelemkifejező írásnak szoktak fordítani, a Penne Baker írja ezt, hogy igazából az expresszív írásnak az a hozadéka, hogy segít nyelvbe fordítani azt, ami alapvetően egy belső érzelmi tartalom, ami gomolygó, kavargó valami, és azáltal, hogy nyelvbe fordítod, ugye ő használja is ezt a kifejezést, hogy translate, tehát, hogy az érzelmi tartalmat nyelvbe fordítjuk, nyelvé tesszük, vagy nyelvben fejezzük ki, ezáltal, hogy struktúrát kap, ezáltal uralhatóbbá válik, azáltal, hogy kontrollálhatóbbá válik az az érzelmi anyag, amivel dolgozunk, azáltal közelebb tudunk kerülni a megértéséhez is. Egyébként ezért hoztam a könyvben példának a József Attila szöveget, a Szabad Ötletek jegyzékét, mert nem tudom ki mennyire tudja, hogy ez hogyan keletkezett, József Attila egy hosszas terápiában, hosszas terápiás története a háta mögött határozta el, hogy majd ő kitalálja, hogy hogyan fog magát segíteni, és úgy gondolta, hogy a szabad asszociatív írás lesz ebben az ő kísérője, és hát végül is ő is ezt csinálta, hogy megpróbált gondolkodás nélkül mindent papírra vetni, de közben nyilván volt egy csomó olyan ötlete, amiből amúgy a nagy versei lettek, tehát hogyha olvassátok a szabad ötleteket, akkor azt látjátok, hogy ott van benne a nyoma, mondjuk a kései költészetében a nagy verseinek, ott vannak azok a traumák, azok a nagy témák, amik egy sokkal szelídítettebb, esztétikusabb változatban, struktúrában vannak helyezve a kései József Attila versekben. Végül is ő is ennyit csinált, hogy struktúrába próbálta helyezni azt, ami vele történt az élete során, és amivel még a terapeuták se tudtak mit kezdeni. És ő is azt gondolta, hogy ugye a pszichoanalízis elméletére építve, amiről ő nagyon sokat tudott egyébként, nagyon olvasott volt a freudi pszichoanalízisben, tehát elméleti szinten is nagyon sokat tudott róla, tudta, hogy a gyógyulásnak a feltétele a megértés. És ahhoz, hogy meg lehessen érteni azt, ami velünk van, vagy ami bennünk történt, az gyakorlatilag egy szövegértelmező munka, tehát egy hermeneutikai munka. Ez történik a terápiában is, amikor a kliens beszél, és egy közös szövegértelmezés történik, vagy a kliens élettörténetének az értelmezése történik, az is egy hermeneutikai munka. És végül is itt ő is arra tett kísérletet, hogy a megértéshez közelebb jusson. Tehát tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy nem csak a Penne Bakeri módszernél, hanem az összes terápiás írásnál ez a lényeg, hogy olyan struktúrákba tudjuk tenni a saját élményeinket, érzelmi tartalmainkat, amely struktúrák segítenek abban, hogy közelebb kerüljünk a megértéshez, és ezáltal a megoldáshoz.
0: Hát folytassuk innen a beszélgetésünket. Ez itt az Egyenes Labirintus, és Béres Judittal beszélgetünk, illetve Bertolával beszélgetünk Judit könyvéről, a terápiás írásról, ami nemrég jelent meg a Park kiadónál. A zene után jövünk vissza.

0: Ismét itt vagyunk, ez itt az Egyenes Labirintus, és Béres Judit könyvéről beszélgetünk, a terápiás írásról. Hol is hagytuk abba? Béla, neked volt azt hiszem egy kérdésed.
1: Igen, én azt szerettem volna kérdezni, lehet, hogy nagyon amatőrnek tűnik, de egyszerűen tényleg érdekel, hogy neked van kedvenc írásgyakorlatod, Judit, bármilyen szempontból kedvenc, aminek úgy mindig örülsz, ha viszed?
2: Hát néha a legegyszerűbbek, amik kedvencé válnak. Tehát például a biztos sokan ismerik az izlandi szerzőt, a Jón Kalman Stefánssont, és ugye ő elsősorban a prózai szövegeivel vált ismerté Magyarországon, a regényeivel. De amúgy vannak versei, és én nagyon szeretem az ő verseit. Magyarul megjelent egy egész kötet verse, és abban van egy vers, aminek az a címe, hogy a halál nem szereti a viccet. Ez egy elég morbid címnek tűnik, de amúgy a versnek az alap felvetése az, hogy adj címet az életednek. Tehát nyilván a lényeg, amivel ilyenkor dolgozni szoktunk, az, hogy ki mit tud elmondani az ő életének, mi az értelme, vagy mit szeretne, hogy mi legyen. És ugye ehhez egy nagyon egyszerű írásgyakorlat tartozik. Mielőtt elolvassuk a verset, azt kérem a csoporttagoktól, hogy adjanak címet az életüknek. Tehát ha az életük egy könyv lenne, vagy arra egy történetként tekintenek, akkor adjanak egy címet neki. Először nem tudják, hogy ezt miért kérem. De mindenki ad valamilyen címet, és elmondja, hogy ő hogyan adott címet. Már így is érdekes egyébként, hogy ki hogyan tudott ránézni aként az életére, hogy egy címben megpróbálja összefoglalni, hogy mi az, ami az ő életére jellemző. És aztán, ahogy elolvassuk a verset, más perspektívába kerül ez a kérdés. És aztán az, hogy mi címet adtunk, ugye a vers is ezt kéri több fordulóban is, tehát ez visszatér olyan, mint egy refrén, hogy adj címet az életednek, és hogy végül is gondolkodj el azon, hogy élsz-e még, és hogy éltél-e egyáltalán. Nagyon erős szöveg egyébként, szerintem. És az írásgyakorlat végtelenül egyszerű. Tehát egy címet mindenki tud adni, mondanánk, de azért szerintem elég nagy fejtörés, főleg már a vers ismeretében utána, hogy változtatnál-e azon a címen, amit az elején adtál, annak ismeretében, hogy mi volt a versben. Na például ezt én nagyon szeretem, nagyon jó beszélgetések szoktak belőle alakulni, és annak ellenére, hogy nagyon egyszerű az írásgyakorlat, amivel ez indul, egy nagyon, nagyon mély beszélgetés szokott kialakulni az élet értelméről, az értelemkeresésről, ami azért egy nagyon alapvető emberi sajátosság, az értelemkeresés. Hozzám ezek nagyon közel állnak, tehát amik ilyen egzisztenciális témákhoz kapcsolódó gyakorlatok, ezeket én nagyon szeretem. Meg nagyon szeretem azt is, amikor össze lehet kapcsolni mondjuk az írásgyakorlatot valami olyan anyaggal, ami nem csak a magyar irodalomban van, hanem mondjuk a világirodalomban is. Az egyik ilyen, amit meg is találtok a könyvben, a kreatív önéletírás kapcsán a George Sirtesnek a könyveit lapozgattam, aki amúgy egy brit költő, de magyar származású eredetileg, tehát ő kis gyerekként került Angliába a családjával, és ott nőtt fel, tehát őt brit költőként tartják számon, ő is aként tartja számon magát. És George Sirtesnek van egy kötete, aminek az a címe, hogy Portrait of My Father in an English Landscape. Apám arcképe egy angol tájban. És amikor ennek a címadó verseit olvastam, akkor eszembe jutott, hogy úristen, ugyanez van a Kosztolányinak a versében, ami tudjátok, úgy kezdődik, hogy anyuska régi képe, jaj de édes, itt oly fiatal még, 16 éves. Tehát nagyon-nagyon hasonló a felütése a versnek. Tehát ennél a gyakorlatnál például ugye az a feladat, hogy nézzél egy képet, fotót, a családi archívumból szedjél elő egy fotót. Ugye itt most a George Sirtes versnek is az az alapja, hogy néz egy fotót, amin az apja szerepel, és ő maga kisgyerekként, meg a testvére. És azon gondolkodik, hogy mi látható a képen, és abból, ami a képen látható, bomlanak ki a történetek, az emberi kapcsolatok történetei, az ő élettörténete, nyilván az apjához való viszonya is. Ugyanígy a Kosztolányi versnél is ez van, tehát ugye nézi az édesanyját a képen, ahol még fiatal lány, és ennek a kapcsán jönnek elő a családtörténet, a transzgenerációs örökségek, és egyáltalán a magáról való gondolkodásnak az új perspektívái. Tehát ugye itt az alapgyakorlat az egy úgynevezett ekfrászisz gyakorlat. Az ekfrászisznak az a lényeg, hogy nézel egy képet, és ami eszedbe jut a képről, azt leírod. De ebben az esetben ez egy családi fotó, tehát arra kérlek, hogyha te vagy a gyakorlatozó, hogy szedjél elő a családi fotóalbumból egy fotót, amiről gondolkodjál, hogy kiket látsz rajta, milyenek ezek a figurák, akik rajta vannak, ha te rajta vagy, mire emlékszel, ki az, aki nincs rajta a képen. Tehát, hogy ezáltal egy olyan kreatív önéletírás gyakorlat bontakozhat ki, amin keresztül a fotókban rejlő történeteket tudod úgy összerakni, hogy végül is a saját élettörténetedről gondolkodsz. Én például ezt is nagyon szeretem. Tehát minden ilyen gyakorlatot, ami módot

0: tehát általában, ami így a kreatív önéletíráshoz kapcsolódik.
1: Most az jutott eszembe, hogy szerinted lehetne olyan csoportot csinálni, hogy tehát kicsit más struktúrában, nem úgy, hogy van egy nyitókör, van a szöveg, és általában a végén van egy hosszabb írásgyakorlat, amelyről aztán beszélnek, hanem mondjuk az írásgyakorlat lenne a fókuszban. Tehát a szöveg az tényleg, azt szoktuk mondani, hogy ugródeszka, annyira csak ugródeszka lenne, hogy éppen csak valami minimál impulzus, vagy nem is lenne szöveg, hanem csak a csoporttagok szövegei, saját szövegei szerepelnének.
0: Szerintem abszolút lehet, van is ilyen, úgy hívják, hogy writing in response to poetry. Ez az a fajta irodalomterápia, amikor azért szedjük elő az irodalmi szövegeket, hogy arra rezonálva saját szöveget hozzunk létre, de jobban érdekel minket a saját szöveg, mint az eredeti. Tehát ott nem nagyon van beszélgetés az eredeti irodalmi műről, hanem csak a szabad asszociációk, amik elindulnak az inspiráló irodalmi mű kapcsán, abból születik egy saját szöveg, és aztán azzal dolgoznak. Tehát ha megnézed mondjuk, hogy az amerikai irodalomterápiás társaság mit tanít, irodalomterápia címszólalt, akkor többnyire ezt tanítják. Tehát, hogy az írás van a középpontban, és ez a writing in response to poetry, ami elindítja a közös munkát. Tehát, ha oda is kerül egy irodalmi mű, az azért kerül oda, hogy inspirálja a témával való munkát, illetve megnyisson olyan asszociációs köröket, amik amúgy nem nyílnának meg. Tehát ugyanígy van, amikor mondjuk metaforikus asszociációs kártyákat használunk, hogyha valaki húz egy kártyát, és abban meglátja a saját témáját, általában árnyaltabb dolgokat mond el, mintha csak azt kéred tőle, hogy mondja el, hogy van ma. Tehát ha a kártyán lévő metaforákkal, szimbólumokkal tud dolgozni, akkor mélyebb rétegek nyílnak meg abban, amit el szeretne mondani. Sokszor olyan is megnyílik, amit nem szeretett volna elmondani, de hát ugye feljöttek a dolgok, és akkor meg már nincs mit tenni. Sokszor előfordul ez egyébként, hogy a terápiás írásban is följönnek olyan dolgok, amikkel kapcsolatban azt hitték a résztvevők, hogy már nyugvó pontra jutott, de nem. Tehát akkor ott látjuk, hogy azzal dolgozni érdemes, és akkor elsősorban az az értéke a közös munkánknak, hogy ott azzal tudunk dolgozni, amit a résztvevők saját élményekben hoznak, és ehhez adunk eszközöket. Tehát kicsit más a logikája az egésznek, mint mondjuk a klasszikus biblioterápiának, amelyik azt mondja, hogy itt egy erős szöveg, ennek a jelentős rétegeit fejtsük fel együtt, és ebben részt veszel egy irányított olvasásban, ami nagyon nagy hányadban a szöveg közös értelmezése a mély rétegekig. De ebben az esetben, amit most te is mondtál, igazából a mély rétegek azok a személyen belül vannak, tehát a munkának a kreatív fókusza az a személyen belül van, nem a szövegen belül.
2: Kötet egy nagyon nagy részét teszik ki a személyes élménybeszámolók rész, ez ugye ez a harmadik rész a kötetbe. Engem nagyon érdekelne, hogy van-e esetleg olyan élménybeszámoló. Nyilván nagyon-nagyon sok anyagot válogathattál volna még ide, de hogy van esetleg ezek közül olyan, amelyiknek hát kifejezetten valamiért fontossá vált, vagy valamiért esetleg téged is motivált. Melyiket emelnéd ki ezek közül az élménybeszámolók közül?
0: Az élménybeszámolók úgy készültek, hogy a Kathleen Adamsnek a könyvét olvastam, a Journal to the Self, ez a 90-es években készült, 1990-es évek, és a Kathleen Adams csinálta ezt meg, hogy megkérdezte a saját csoporttagjait, hogy kinek mit adott az írás, hogyan segített neki a terápiás írás, és én arra gondoltam, hogy ezt én is megkérdezem az enyémektől. Nem volt rá sok időm, tehát ennél sokkal többet össze lehetett volna szedni, de mivel viszonylag későn jutott eszembe, hogy jó lenne megkérdezni az embereket, hogy mégis a számukra hogyan volt terápiás az írás, ezért annyi válasz, tehát nagyjából akiket megkértem, azok mind válaszoltak is, az bekerült a könyvbe. Kedvencem ilyen értelemben nincs, én mindegyikben látok valamit, amiről tudom, hogy az ott egy nagy pillanat volt annak a számára, aki leírta az élményét. Azért általában olyanokat is kértem meg, akinél emlékeztem, hogy ott volt valami megilletődött pillanat egy írás gyakorlat során, és azért is őket kértem meg, akiknek az írásaiban szerepelnek, mert én is emlékeztem rá, hogy ott a számukra volt valamilyen nagy áttörés, vagy valamilyen nagy élmény, nagy

0: eredmény. Tehát ilyen értelemben nincs rangsorolva a gyűjteményben sem, tehát nem úgy kell olvasni, hogy na, ami elő van, akkor az a legerősebb. Amúgy szerintem az első az nagyon erős, mert ott pont egy női irodalomterápiás csoportnak a tagja a saját nevéről és a saját családtörténetéről való gondolkodás során a saját traumájának a történetét tudta megírni egy kukorellivel segítségével, és hát azért egy nagyon, nagyon szép reziliencia vers lett belőle. Például ez egy nagyon, amúgy, mint vers is egy jól sikerült szöveg, de nem volt célunk akkor se, hogy ez egy jó vers legyen, hanem így sikerült. De egyébként mindegyik szövegben látszik, hogy ugye sokszor hoznak példát a saját írásaikból a csoporttagok, van, aki többet beszél szabadon arról, hogy neki mit adott az írás, úgy mindenkinél látszik, és én is láttam, amikor együtt dolgoztunk, hogy ezek fontos pillanatok voltak, amikor a terápiás írás segítségével el tudtak jutni valami olyan témájukhoz, annak a struktúrálásához, megértéséhez, amihez enélkül nem jutottak volna el, vagy sokkal később jutottak volna csak el. De szerintem azért jó ez a gyűjtemény, és tényleg egy apró szelete annak, amit erről össze lehetne gyűjteni, hogy itt láthatják az olvasók is, hogy mindez hogyan működik. Tehát ha valaki elolvassa a könyvet, megismeri benne a gyakorlatokat, akkor utána az élménybeszámolókban visszaköszönnek a gyakorlatok. Tehát lehet tudni, hogy például megírta a John Carman Stephenson versről a saját verzióját, és a szerepe hátul. De a gyakorlat elolvasható a könyvben amúgy. Tehát ők is ugyanazokat a gyakorlatokat csinálták végig, mint amiket itt bárki megismerhet a könyvből. De itt akkor most lehet látni, hogy ki mire tudta ezeket használni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon klassz dolog. És hát azt is megemlíteném, hogy azt szokták hinni, hogy az irodalomterápia meg a terápiás írás inkább nőknek való, vagy hogy inkább nők vesznek részt benne, hogy itt direkt voltak férfi csoporttagok is, akiket megkértem, hogy írjanak már, hogy lássuk, hogy férfiak is részt vesznek, és ők is ugyanúgy profitálnak ezekből a módszerekből. Úgyhogy így bekerültek nem csak női, hanem férfi csoportoknak az írásai is, és ha többi döm lett volna, akkor még sokszor ennyit össze lehetett volna gyűjteni. Ezzel kapcsolatban egyébként van is tervem, tehát szeretnék majd erre egy komolyabb kutatásra építeni, hogy nézzük meg akkor, hogy mi a helyzet a kézírás terápiás hatásával. Kell-e kézzel írni? Ugye ez ma egy érdekes kérdés. És ha kézzel írunk, az mennyiben visz mélyebbre érzelmileg, mintha egy kütyűn pötyögünk. Ezek nagyon érdekes kérdések, meg lehetne ezt vizsgálni, és még több ilyen beszámolót összegyűjteni hozzá.
1: Ha már ezt szóba hozod, a kézzel írni vagy géppel írni, ugye ma mindenkire a zsebében ott az okostelefon, és túl azon, hogy nagyon kényelmes és nagyon könnyen elérhető, nem utolsó sorban könnyebb visszaolvasni tekintettel arra, hogy adott esetben a kézírás az, ha az ember rögtönözve ír valahol valamit, ez nem biztos, hogy olyan könnyen kibogozható. Illetve van egy intimitása, hiszen jelkóddal, új lenyomattal és egyéb módon lehet ezeket az eszközöket védeni. Ugyanis azért ezeknek a szövegeknek van egy intimitása, és ugye, hogyha terápiás közegről beszélünk, hogy nyilván a csoport szabályok, illetve a csoport megtartó ereje biztosítja ezt, hogy amik előjönnek, amik megfogalmazódnak, azok ott a helyükön vannak, és ott marad a téma, és mindaz, ami elhangzik abban a körben. Illetve ha viszont valaki ugye privát otthon állna neki írni, akár csak napló jelleggel, vagy terápiás célzattal, akkor ott ugye ott is fölmerül ennek az igénye, hogy jó, rendben van, de ha igazán őszinte akarok lenni magamhoz, azt utána hova tegyem el, hogy ahhoz más ne férjen hozzá. Na most ez több témát is érint így, ez a gondolatmenet, amit így végigfuttattam, de engem nagyon érdekelne, hogy te személy szerint hogy gondolod így röviden kézírás, vagy digitális gépelés. Ez az egyik, illetve hogy mi a helyzet az írás intimitásával.
0: Most eszembe jutott egy videó, amit valamelyik nap láttam, elém jött a közösségi médiában. A Patti Smith volt a videóban. A Patti Smithnek a neve gondolom sokak számára ismert. Magyarul is jelentek meg könyvei. És ott képzeljétek, hogy a Patti Smith beszabadul egy papírboltba, és azt mondja, hogy ez a mennyország. És ott kérdezi tőle, aki ott van vele, folyik egy beszélgetés angolul, hogy, hogy miért fontos neked ez a hely, vagy miért fontosak ezek a naplószerű füzetek. És ott mutatta, hogy ő milyen füzetekbe szokott írni, és elmondta azt, hogy ő mindig is ilyen füzetekbe írt kézzel. Tehát azért az eléggé komoly életmű, amiről beszélünk. Tehát, hogy mindig is kézzel írta azt, amit fontosnak tartott, vagy amit mélyre szeretett volna vinni. Én ebben nagyon hiszek, tehát, hogy ha kézzel írunk, akkor olyan erőforrások, belső erőforrások is megnyílnak, amik a kütyüngépelés során azért nem feltétlenül nyílnak meg, mert az eszközök, a technikai eszközöknek távolító hatásuk van. Tehát távolabb kerülsz, eljuthatsz gépelés során is ahhoz az érzelmi élményhez, de távolabbról indulsz, mint mikor egy üres papír előtt ülsz és írni kezdesz. És egyébként az agyi funkciók is máshogy aktivizálódnak, ha megnézitek majd a könyvben, van erről egy rész, idegtudományokban bizonyították ezt, sajnos nem a terápiás írásra, hanem csak a tanulásra vonatkozóan, hogy a kézírás az mennyivel jobban aktivizálja a tanulást és az érzelmi funkciókat, meg a kognitív funkciókat is hogyan teszi aktívabbá a kézírás szemben valamilyen kütyűn pötyögéssel. Tehát én nagyon hiszek a kézírásban, én azt szoktam kérni a csoporttagjaimtól, hogy kézzel írjanak akkor, amikor ott vannak velünk a folyamatban. Egyelőre nem tudom bizonyítani, hogy máshogy nem hatékony. Szokták mondani a csoporttagjaim, hogy amúgy ők otthon írtak gépen, és az is jó volt. Én egyébként azt mondom, hogy ha valaki ki akarja alakítani ezt a rutint, napi rutinná, akkor írjon bárhogy. Tehát ha neki az könnyebb, hogy pötyög valamin, akkor azt is csinálhatja. De én azért hiszek abban, hogyha vesz magának egy üres füzetet, és ott elkezd nekiállni egy ceruzával vagy egy tollal az üres papíron, ugye kezdjük tiszta lappal, ezt szoktuk mondani, annak van egy ereje, tehát hogy az, ahogyan a betűket formálja, és ahogyan a papírra ömlik az, aminek ki kell jönnie, annak egyszerűen más a hatás a terápiás értelemben, mint hogyha valamilyen eszközbe gépelünk. Érdekes egyébként összehasonlítani, tehát csináltam ezt olasz egyetemi hallgatókkal például, hogy megkértem őket, hogy egy gyakorlatban először kézzel írjanak, aztán pedig gépeljenek valamint. És érdekes volt, hogy ott erre teljesen nyitottak voltak, és akkor azt mondták el, hogy a gépírás során a kognitív funkciók jöttek jól, tehát ott ilyen logikus dolgokról tudtak nagyon jól gondolkodni a gépírás során, meg rendszerezni tudtak jobban a gépírás során, míg a kézírás során az érzelmi tartalmakkal való mélyebb munka ment jobban. Tehát, hogy valahogy így ez volt a különbség. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, és hát igazából én is csak azt látom, amit itt 20-valahány év alatt összeszedtem ebből a gyakorlatban, hogy miért fontos a kézírás. Tudom, hogy manapság senki nem ír kézzel, vagy viszonylag ritka az olyan ember, mint a Patti Smith, aki azt mondja, hogy ő mindig kézzel ír, de én biztatok mindenkit arra, hogy tegyen ezzel egy kísérletet, és nem fogja megbánni.
1: Most már csak néhány percünk van hátra az adásból, és még az elején említettük, illetve adáson kívül is beszéltünk róla, hogy azért egy kicsi időt szentelnénk a másik kötetnek, amihez ugyancsak közöd van, ugye ez Nicolas Mazzának az Irodalomterápia című kötete. Bár ennek szeretnénk majd egy teljes adást szentelni, hiszen egy nagyon komoly szakirodalomról van szó, de mégis ebben a pár percben esetleg egy pici felvezető tizelítőt adná le a hallgatóknak ebből a kötetből, hiszen azért a kettő ráadásul szorosan össze is kapcsolódik a te munkád, illetve a Mazza kötet fordítása.
0: Számomra nagyon fontos inspiráció volt Mazzának a könyve, amikor elkezdtem annak idején irodalomterápiát tanulni, akkor az volt az első nagy felfedezésem, hogy az ő könyvével találkoztam. Aki olvassa a terápiás írást, annak azért lehet érdekes a Mazza, mert ott azt lehet megnézni, hogy a legkülönbözőbb célcsoportoknál mit lehet kezdeni ezekkel az írásokkal. Én itt hoztam példákat, meg ott vannak az élményben számolók, de azért az én csoportjaimra járó emberek, mondjuk úgy, hogy egy viszonylag homogén csapat, tehát többnyire azért több diplomás, felnőtt emberek, akik értelmiségi szakmákban mozognak, tehát nem annyira sokféle az, aki kipróbálta a terápiás írást, mint a Madza esetében. Tehát a Madza könyvében azért ott van a hajléktalan csoport, ott vannak a hátrányos helyzetű gyerekek, ott vannak a bántalmazott nők, tehát nagyon sokféle célcsoport, akik sérültek vagy sérülékenyek, és azt mutatja meg a könyvében, hogy rajtuk hogyan tud segíteni az irodalomról gondolkodás, az irodalomról való beszélgetés és az írás. Nagyon sok írás gyakorlat van a könyvében. Valamennyit említ a háttérben álló szakirodalomból, de jóval több szakirodalom van annál, mint amit ő említ. Tehát talán ezt a két könyvet így egymást kiegészítve lehet jól használni. Ugye a Madza könyvet is jobban meg lehet érteni, ha valaki elolvassa a terápiás írás könyvet, de ha szeretnénk látni, hogy a terápiás írást hogyan lehet alkalmazni a legkülönbözőbb célcsoportoknál, akár gyerekeknél, akár felnőtteknél, időseknél, és különböző élethelyzetben lévő embereknél, akkor pedig ki kell nyitni Madzának az irodalomterápia könyvét.
2: Én még annyit tennék hozzá itt a két kötet kapcsán, amit szerintem még nem mondtunk, hogy a Madza fordítás, az a Multiverzum kiadónak a gondozásában jelent meg, illetve hát ők adták ki, ugye a másik a terápiás írás, mondtuk, hogy a Park kiadó adta ki, és tőlem már kérdezték, hogy én melyiket kinek ajánlom, és én azt mondtam, nem tudom, egyetértesz-e vele, hogy én az irodalomterápiát, tehát a Madza könyvfordítást, azt azért kevésbé ajánlanám laikusoknak, viszont nem csak irodalomterapeutáknak ajánlanám, hanem bárkinek, aki segítő szakmában dolgozik, és hajlandó szeretne szövegekkel dolgozni. Viszont a terápiás írásnál egyértelműen én azt mondanám, hogy bárkinek, aki szeretné a terápiás írást kipróbálni, illetve természetesen szakmabelieknek is nagyjából stimmel.
0: Igen, abszolút egyetértek. Szerintem se csak irodalomterapeutáknak szól a Madza se, hiszen ugye ő maga is szociális munkás körben, meg egyéb területeken tanította ezt a módszert. A terápiás íráskönyv az nagyon gyakorlatorientált, szerintem a laikus olvasóknak, tehát akik nem segítő szakemberek, azt értve ezen is sokat adhat, és bárkinek, aki emberekkel és szövegekkel foglalkozik. Sok esetben szerintem arról is szóban azért, hogy használnak írást a különböző területen dolgozó szakemberek, de nem tudják, hogy pontosan mihez nyúlnak. Tehát, hogy az a gyakorlat, az mire épül, mélységeiben hogy néz ki, hogy kéne kivitelezni, mi áll a háta mögött, akár egy milyen elméletre épül. Tehát szerintem, aki szakember, az is sokkal többet megtudhat arról, hogy pontosan mivel is bánik, amikor terápiás írást kér attól, aki hozzájár. De a terápiás írás könyv, az enyém, az kifejezetten azzal a céllal készült, hogy legyenek benne olyan gyakorlatok is, amit bárki meg tud csinálni. Ugye a Madzának a könyve az meg azért alapvetően egy szakkönyv, egy tankönyv, ami nem azzal a céllal készült, hogy bárki, aki érdeklődik, kinyissa, hanem egy szakmai közönségnek szól elsősorban.
1: Hát le is járt a műsoridőnk, ennyi fért bele mára, de amint már említettem, tervezzük azt, hogy készítünk egy külön adást a Madza könyvvel foglalkozva, azt a fókuszba helyezve. Ez volt már az Egyenes Labirintus, Berta Beával beszélgettünk hármasban Béles Judit könyvéről, a terápiás írásról, mely most jelent meg a Parkiadónál. Találkozunk két hét múlva.
0: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
2: Köszönjük szépen, sziasztok!

Thank you.

0: Again.
1: Yeah.